és ekkor hirtelen feljött. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnézte, négy szürke fal merett rá. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvén.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Párizs felé együtt repültünk a gépen. Ő hozott szendvicset és feketét. Találkoztunk újra a repülőtéren. Láttam, hogy civilben is csodaszép. Mert szabad volt a délutánja, elkísért a Place Pigalle-ra. Megmutatta Montmartre-t és a híres diák negyedet. S hogy történetünk vége mind múlt, azon, hogy a gépe indult. Mosolyogva elköszönt, s a buszhoz sírt.

egyszer aztán Pesten Ferihegyen jártam. A presszóban itta épp a feketék. Szép légi kisasszony, mi szél hozta erre? Nem a szél hozott engem, csak a gép. S mert szabad volt a délutánja, átkísértem én Budára. Mutattam a citadellát, csodálta a szigetet. S hogy kis kalandunk vége min múlt, azon, hogy a gépe indult. Búcsúzó

Afrikából írta, más fonalra tették. Átrepül naponta a tengeren. Szép francia kislány, mikor látlak újra? Magamtól bánatosan kérdezem. Majd Párizsban egy fél év múlva, mivel hogy a címét tudtam, lakását én megkerestem, öreg néni fogadott, s hogy kislányáról érdeklődtem, könny csillant meg a szemében, és fekete keretben.

szép szőke stewardess, fenn jársz az égben, ahonnan egész másnak tűnik a világ.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt kívánunk! Kedv van, és június 16-a, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. 5 óra 34 perc a pontos idő, és nézzük akkor a reggeli csapatot. Király Tomi lesz a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig majd Oleti Zsuzsanna hozza önöknek. Jó reggelt, már is jön Király Viktor, meg a forgószél, utána pedig jövünk is vissza.

Na még egyszer akkor jó reggelt kívánunk, és ugye 5 óra 37 perc most már a pontos idő, továbbra is zajlik a VB, és volt azért néhány mérkőzés, már az éjszaka folyamán is, sőt ugye a tegnapi nap folyamán is, ugye 6 órakor kezdődött a Spanyolország Zöldfoki szigetek mérkőzés, talán azért egy meglepetés született, ugye? Hiszen gól nem esett, 0-0 lett a mérkőzés végeredménye. A belgák szintén meglepetésre döntetlent játszottak az egyiptomiakkal, 1-1 lett a végeredmény. Aztán éjfélkor kezdődött egy mérkőzés, az a San Arabia-Uruguay mérkőzés volt, az is döntetlent hozott, 1-1 lett a végeredmény. Irán-Új-Zéland mérkőzés 2-2-re végződött. Úgyhogy azért jó néhány döntetlen született, ugye, az elmúlt 4 mérkőzésen, mert ugye mind döntetlen volt. Ma egyébként lesz majd egy mérkőzés, 21 órakor kezdődik, Franciaország, Szenegál, tehát ugye a franciák is bekapcsolódnak a VB-be. Aztán majd éjfélkor érkezik az Irák-Norvégia mérkőzés. Az argentinok pedig éjjel 3-kor kezdik meg majd a VB-t, de hát ez már ugye a holnapi napot érinti. No, mi minden esetre jó reggelt kívánunk. Itt az Early Morning című dal, és jön az AHA.

Nagy, hogy nem csak foci VB eredmények vannak, hanem évféltől jött még egy változás Szlovéniában, ez pedig ugye az üzemanyagárak, és akkor nézzük is, hogy most jelenleg mennyibe kerül a benzin és a barátai. Ugyanis mától, vagyis hát évféltől és egy héten keresztül a benzin, tehát a 95-es számú oktán számú benzin, ugye az autópályákon kívüli benzinkutakon 1,59 € lehet majd tankolni. A dízelnek az újjára 1,71 €, tehát ugye a dízel egy kicsit emelkedett, miközben emelkedett egy kicsit a fűtőolaj is, annak az újjára 1,31 €. Na, ennyit tehát akkor most az üzemanyagokról. Egy hétig ilyen áron lehet őket tankolni Szlovéniában, ugye az autópályán kívüli benzinkutakon. Mi pedig, hogy jól induljon reggel, jöjjön egy kis zene, Koncz Zsuzsa, Kulka János, szeretni valakit valamiért.

0: kulcs.
1: Ma egyébként a független Magyarország napja is van. Az 1956-os évi forradalom és szabadságharc vértanúi, 1958. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére 1992 óta ünnepeljük a független Magyarország napját, június 16-án, tehát 34 éve. 5 óra 45 perc egyébként a pontos idő, jó reggelt kívánunk, kedv van, június 16-a, és már is jön a jegyeket, bérleteket című dal, utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Június 16-a van tehát, és június 16-án ne felejtsük el felköszönteni Justin nevű ismerőseinket, mert ma ők névnapot ünnepelnek. Justin pedig a latin eredetű Justinus név rövidülése. Ez a Justus, magyarul Justus továbbképzett alakja. Úgyhogy, kedves Justinok, boldog névnapot kívánunk! Egyébként pedig Ajtony, Justina, Ferenc, Péter és Aurélián ismerőseink is ma ünnepelhetnek, úgyhogy mindenkinek, aki ma névnapot ünnepel, boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Érkezik Paja Bea és a Szabadon.

Pálya Bea volt tehát ez, mi pedig jó reggelt kívánunk, 4 perc múlva már 6 óra lesz, 6 órakor pedig akkor információkkal várjuk önöket. Hogyha megnézzük, milyen lesz az időjárásunk, számítunk a figyelmükre, addig meg jó reggelt!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A újvidéki magyar rádióban. Időjárás.
2: Még egyszer akkor jó reggelt kívánunk, 6 óra pontos időnként van, és június 16-a, ez a Muravidéki Magyar Rádió, és hát akkor nézzük az időjárásunkat. A meteorológusok pedig azt mondják, hogy ma kissé felhős, időnként közepesen felhős lesz az égbolt itt Muravidék fölött, és 24 fokra számíthatunk. Ezt tehát akkor a mai nap, de nézzük akkor részletesebben is. Egyébként
0: közlekedési hírek.
2: Lesznek majd közlekedési hírek is, de azokról akkor kicsit később, most viszont akkor nézzük azt, hogy további hírek is, de azokról akkor kicsit később, most viszont akkor nézzük azt, hogy továbbra is, hogy mit mondanak a meteorológusok.

0: hidegnak az esélye nagyon csekély lesz, és ugye egyre melegebb lesz. Holnap például, tehát szerdán itt Muravidéken közepesen felhős lesz az égbolt, és 26 fokra lehet majd számítani, reggel viszont 15 fokot mutatnak majd a hőmérők. Na de, nézzük akkor azt is, hogy jelenleg milyen hőmérsékletek uralkodnak ország szerte. És hát a következő adatokkal rendelkezünk. Krány 13 fokos, Triglav-Kedericán 3 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 13 fok van, Maribor is 13 fokos, Muraszombat jelenleg 11, Ptuj 12, Celjében 11 fokot mérnek. Koper 17 fokos, Goricskon 14 fok van, Lendván 12 fokot mérünk, Portoros pedig 16 fokos. Egyébként reggel hajnalban azért volt még némi kis felhőzet itt Muravidék fölött, sőt, ködfoltok is voltak, azok viszont most majd akkor lassan mindenütt feloszlanak. Nézzük Magyarországra az előrejelzést. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett ma általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól észak-nyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vasvár megyére is pedig közepesen felhős égbolt várható délután 26 fokos csúcsértékkel. Holnap a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugati a szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Na holnap hajnalban Zala és Vasvár megyen 15 fok várhat, ugyanúgy, mint Muravidéken, és kissé felhős lesz az égbolt. Na aztán akkor délután. Vasvár megye, kissé felhős 26 fok, Zala vár megye, kissé felhős 29 fokot jósolnak. A csütörtökön általában napos időre van kilátás, csak kevés helyen lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, amelyből viszont néhol zápor, zivatar kialakulhat. Pénteken napos időre van kilátás, általában kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor, zivatar azonban nem kizárt. A hőmérsékletek pedig már ugye csütörtökön is 30 fok körül, sőt helyenként a fölött is alakulnak majd. Nézzük még a hőmérsékleteket országszerte. Békés Csabán 11 fok van, Budapest 12 fokos, Debrecen 13, Győr úgy szintén 13, Pécs 12, Sármellék 13, Siófok 15, Szeged 10, Szolnok 13, Szombathely 11, Lenti 12, Keszthely 13, Nagykanizsán pedig 12 fokot mutatnak most a hőmérők. Na és akkor most nézzük az útinformációkat.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidéken jelenleg zökkenőmentes a forgalom, szerencsére nagyobb fennakadás nincs, a távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy a Steyr pályán már most akadozik a forgalom, méghozzá Körtinától Ljubljana irányában, tehát ott jelenleg már torlódik a forgalom, nagyjából 14 perces késésre kell számítani az útinform információi szerint. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Jó reggelt még egyszer. Kedd van, tehát ugye június 16-a, és van egy információ most az autósok számára, méghozzá a rendőrség bejelentette, hogy Mamura vidéken, Gornyi Petrovci rendőrállomás körzetében mérik majd gyakrabban az autók sebességét, vagyis Goricskon. De ugye másutt is betartják majd a szabályokat, és akkor nem lesz gond. Nálunk pedig érkezik Tárt ki a szíved című dal, úgyhogy Ruzsa Magdit halljuk.

Na ez volt át Rúzsa Magdi, a háttérben pedig már a Queen és a klasszikus a Kind of Magic jelentkezik, na utána pedig mi jelentkezünk. Méghozzá reggeli terepjáróval. Számítunk a figyelmükre.

0: gyermeket, úgyhogy nézzük is azt a két témát. A Gönterházi Kétnyelvű Általános Iskola 9-es tanulóinak tegnap utoljára csengettek be a tanintézménybe. Idén egy 8 végzős
1: búcsúzott a Gönterházi Iskolától. Kerevész Bettina összeállítása következik.
2: 9 év emlékeivel, hálával és izgalommal a szívükben búcsúztak a Gönterházi Kétnyelvű Általános Iskola végzős tanulói. 7 lány és egy fiú. Mint mondták, szép emlékekkel és nagy elvárásokkal vágnak neki a jövőnek.
3: Én Manuela Hozián vagyok, most fogok elballagni. Én a Lendvai iskolába fogok menni, középiskolába, fodrásznak. Nagyon régóta akartam ezt, és remélem sikerülni fog.
4: A nevem Kátya Tüske, most végezem be a általános iskolát. Lendvára megyek fodrásznak tovább, és remélem, hogy élvezni fogom.
2: Milyen emlékekkel távozol innen a Gönterházi iskolából?
4: Nagyon sokkal. A legami marad a fejemben az, amikor elmentünk tengerre, és mikor elmentünk Sopronba. Legszebb pillanataim.
2: És van olyasmi, ami mondjuk hiányozni fog innen a Gönterházi iskolából, amire úgy majd szívesen visszaemlékezel?
4: A barátaimra.
5: Varga Dora, Edi, 9-es, végzős vagyok. Nem volt épp nagy élvezet, 7 lánya, mert mindig nekik volt igazok, de hát... Ez van. Nem volt rossz az iskola, tanárok azok jók voltak. Középiskolából Lendvára menek, villanyszerelőnek. Érdekesnek találom meg, a apukám is az, úgyhogy jobban húz ez a szakma engem.
2: A Gönterházi Kétnyelvű Általános Iskola végzős tanulói meghatódva hagyták el iskolájukat, és ballagtak el az új kihívások felé.
1: Marian Kardinál Dobronak község polgármestere, valamint a Varga Edit, a községi magyar önkormányzat elnöke tegnap délelőtt fogadta a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola 8 végzését. A polgármester és elnök asszony köszönetet mondott mindazért, amit a fiatalok a közösségért tettek. Az aktív szerepet vállaló 9-eseknek azt kívánták, hogy a tanulmányaik befejezése után térjenek vissza erre a vidékre. A ballagó fiatalokat Szőke Krisztina is elkísérte a fogadásra.
6: A polgármester egyebek közt a következőket mondta a lendő középiskolásoknak.
7: To je, bomo rekli, tak majhen kraj, ki se vsi poznamo in ki tudi čutimo njihovo odraščanje od prvega razreda naprej.
8: Egy kicsi településről van szó, ahol mindenki ismeri egymást, és ahol végigkövetjük és átérezzük a gyerekek felnőtté válásának folyamatát. A községben azon vagyunk, hogy fiataljainknak jó körülményeket biztosítsunk, és hogy tudjanak tovább tanulni. Fontos őket arra is ösztönöznünk, hogy ha a községünkben nem is tudnak majd elhelyezkedni, maradjon ez az életterük, tehát, hogy itt maradjanak, hogy a község lakossága ne csökkenjen. Köszönöm szépen ennek a generációnak azt, hogy példát mutatott az iskolatársainak, hogy a tanulók aktívak voltak, hogy szerepléseikkel községünket népszerűsítették. A legjobbakat kívánjuk nekik az útjukon.
6: A 4 lány és 4 fiú a község székhelyéről a Dobronaki Györgyházhoz indult, ahol Varga Edit, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának elnöke fogadta őket. Az elnök hangsúlyozta.
9: Nekem nagy öröm mindig, mikor ilyen vidám arcokat látok. Elsősorban megköszöntem nekik a közreműködést, és az útra pedig kívánom nekik, hogy találják meg önmagukat, amit tesznek, csinálják, jó kedvel, szeretettel, mindenki találja meg azt a részét, ahol erősnek érzi magát, és szeretnénk, hogy jöjjenek vissza, építsék a közösségünket, különben még az, hogy legyenek boldogok.
1: Na, az volt tehát akkor a reggeli terepjáró 6 óra 35 perc. Pontosan, és tudják, ezeket a témákat megtalálják a honlapunkon mmr.si bővebben és sok fényképpel is, meg természetesen a Facebook oldalunkat is tudjuk állani a figyelmükbe, úgyhogy online térben is természetesen ott vagyunk. Most viszont a zenével folytatjuk, jó reggelt, hozzánk bújt a hajnal, ez a dal érkezik, meg itt lesz a New Tomorrow is.

Na, a gól nélküli döntetlennel végződő Spanyolország zöldfoki szigetek világbajnoki mérkőzés első számú hős, ugye Vozinha, az afrikaiak 40 éves kapusa volt, aki kapott gól nélkül parádés védésekkel hozta le az összecsapást. No, hát egy későn érő típus egyébként, Vozinha teljes nevén Josimar José Evora Díaz, 1986. június 6-án született a zöldfoki Minelóban. 189 cm magas kapus, 25 éves koráig csak amatőr szinten futballozott, majd Angolában kezdte el profi pályafutását, tehát ugye lehet akár később is kezdeni. Vozinha jelenleg a portugál másodosztályú Chaves játékosa, de június 30-án lejár a szerződése. Majd produkció láttán véletlen bőven lesz igény a szolgálataira, akár a portugál másodvonalnál magasabb szinten is. Egyébként pedig sikerült neki egy nagy csúcsot még felállítania, ugyanis Vozinhának az Instagramon 43 ezer követője volt a tegnapi mérkőzés előtt. Aztán ugye megcsinálta a védéseket, és leixeltek a spanyolokkal. 0-0 lett a végeredmény, ugye? Ezt már említettük hajnalban is, majd néhány órán belül 1,5 millió követővel nagyobb lett a tábora, ugyanis annyian bekövették az Instagramon Vozinhát, tehát néhány órán belül 1,5 millió új követő, előtte pedig ugye 43 ezernél járt. De hát ilyen védésekkel akkor ezt meg is értemelte. Mi pedig megyünk tovább, jön a Margaret Island, itt a Hagyd kint!

0: Ahogy el, Szaúd-Arábia is meccselt, és hát ott is azért egy új hős született, akár így is lehetne mondani, ugyanis ott is a kapus volt az, aki kiemelkedett, és hát bizonyára majd nem lesz olyan nagy felhajtás körülötte, mint ugye a Zöldfoki szigetek 40 éves kapusa Bozinja körül, de ugye a Szaúd-Arábia válogatott hűséről, Mohamed Al-Owaisról is mindenképp beszélni kell, és neki is gratulál, ugyanis 9 védést mutatott be a szaudi kapus Uruguay ellen, úgyhogy ez is akkor egy szép teljesítmény, és hát akkor ugye meg is érdemelte, ugyanis jöttek akkor érte a pontok, mert a végén egy-egy lett ugye a mérkőzés végeredménye, tehát úgy tűnik azért a kapusok eddig ezen a VB-n remekelnek. Aztán, hogyha majd ez így folytatódik, az majd természetesen idővel kiderül. Most viszont jön a Lamortuzsors, itt a Zaporozsec.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

Na, a Spanyolország zöldfoki szigetek mérkőzésen született még egy érdekes adat, méghozzá egy statisztika, talán kicsit megdöbbentő is, hogy a csatárposzton kezdett Mikel Oyarzabal, ugye a spanyolok játékosa. No, és az első 30 percben, tehát a mérkőzés első 30 percében, fél órájában, ha úgy tetszik, mezőnyjátékosként nem ért labdába. Ilyen pedig VB-re 1966 óta nem történt. Tehát 30 percig a csatár egyszerűen nem ért labdába. Méghozzá a spanyoloknál. No, hát igen, ez is azért egy érdekes adat. 8 perc múlva pedig már 7 óra lesz. Na, 7 órakor jön már Duráti Zsuzsanna friss hírekkel, mi pedig következő órában várjuk önöket információkkal, de még előtte belelapozzunk majd az évforduló naptárba is.

0: Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
1: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Zorán Stevanović házelnök vezetésével ma a szlovén parlamenti küldöttség utazik Szerbiába a háromnapos hivatalos látogatásra. A delegációt délben Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke fogadja hivatalában. A látogatás részeként a nemzetgyűlés küldöttsége a következő napokban találkozik Alekszandar Vučić szerb elnökkel, Đuro Macut miniszterelnökkel, valamint a szerbiai szlovén közösség képviselőivel is. Elfogadta miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozó 16. alkotmánymódosítást a Magyarországgyűlés. A Melitei Barna Márton és Hantosi István kormánypárti képviselők által benyújtott javaslatot 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében 6 tartózkodással szavazta meg a parlament. Az alkotmánymódosítás értelmében egy ember összesen legfeljebb 8 évig lehet miniszterelnök, és ebbe beleszámítják az 1990 és 2026 közötti időszakban miniszterelnökként eltöltött éveket. Az eddig 5 alkalommal megválasztott Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök, Magyar Péter pedig szintén nem töltheti be a kormányfői tisztséget 8 évnél tovább. Ukrajna és Moldova hétfőn Luxemburgban megkezdték az Európai Unióhoz való

0: Alig várom, hogy véget érjen ez a súlyos áldozatokkal járó háború, és teljes mértékben helyreálljon a szabadhajózás a Hormuz és Szorosban, írta az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanács elnöke António Costa az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Hatalmas tűz ütött ki a történelmi Kijev-Pecserszki-Laura kolostor együttesbe, miközben hétfőn súlyos drón és rakétatámadások érték az ukrán fővárost. A felvételeken lángok és sűrű fekete füst látható, amely az UNESCO világörökségi listán szereplő vallási helyszín fölött gomolygott, miközben a tűzoltók a lángok megfékezésén dolgoztak. Sport. Hétfőn este 18 órakor a Spanyolország zöldfoki köztársaság csoportmeccsel ment tovább a foci BB. A 0-0-ra végződött találkozó két érdekes hőse, a fiatal Jamal és a rutinos Vazinha volt, akiket 21 év és 45 nap választ el egymástól. Ismét meglepetéssel ért véget egy európai és egy afrikai párharc. A Mohamed Salah vezette Egyiptom ugyanis 1-1-es döntetlent ért el Belgium ellen a G csoport első fordulójában. Belgium legközelebb június 21-én lép pályára Irán ellen, míg Egyiptom 22-én, szlovén idő szerint hajnali 3-kor Új-Zélanddal találkozik.
1: Időjárás.
0: Napközben változóan felhős lesz az ég, de csapadékra inkább csak az esti óráktól lehet számítani. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Garni Petrovci körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
2: MMR.
1: A mi rádiónk.
3: Világbajnokság 2026.
4: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
3: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Na, Ringo Starr volt ez, tehát ugye Geszti Péterék és a Hungarian in Europe című dalokat hallottuk. Június 16-a van, ez pedig az év 167. napja, úgyhogy 198 nap maradt még ebből az évből. Na, lapozzunk is bele az évforduló naptárba, és megnézzük, hogy milyen események fűzhetők akkor a mai dátumhoz. Hát az egyik, ugye, amit már hajnalban is említettünk, hogy a független Magyarország napja van, ugyanis az 1956-os évi forradalom és szabadságharc vértanúi, 1958. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991-es júniusi kivonulásának emlékére 1992 óta ünnepeljük tehát a független Magyarország napját. 1912-ben pedig Josip Tichar, Josip Demšar és Josip Stojc Kranjska Gorában létrehozta Szlovénia első hegyi mentő szolgálatát. 1912-ben tehát. 2001-ben pedig egy nagy esemény volt Szlovéniában, hiszen Brdo pri Kranju helyen ugye találkozott az amerikai elnök George W. Bush és az orosz elnök Vladimir Putin. Na, ez 2001-ben volt ugye Szlovéniában ez a nagy találkozásuk. És a mai naphoz fűzhető akkor az is, hogy egyszerre három ősi szabály megsértésével királlyá avatták első Károly Róbertet 1309-ben, tehát 717 évvel ezelőtt. 123 éve pedig Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t 1903-ban. Zsigmond Vilmos, Oscar díjas, magyar-amerikai operatőr, rendező, 96 éve született. Nagy Imre, magyar reformkommunista politikus pedig titkos per után ugye kivégezték, 68 évvel ezelőtt 1958-ban. Majd 1989-ben ugyanezen a napon, tehát 37 évvel ezelőtt Nagy Imre volt miniszterelnököt, újra temették. Giovanni Boccaccio, olasz író, költőnek, ugye Decameront köszönhetjük többek közt, 713 éve született. Pozsonyban pedig királlyá választották és meg is koronázták IV. Ferdinándot, a Habsburg ház tagját, 1647-ben. Geronimo, az apacsok vezére, 197 éve született. 141 éve pedig megalapították a legrégebben megszakítás nélkül működő Magyar Sportegyesületet, ez pedig ugye az UTE labdarúgó csapata, vagyis az újpesti tornaegyletről van szó. 141 éve alapították 1885-ben. Stella Morel, skót angol származás, amerikai színész, komikus, aztán és Pán párosból ismerhetjük, ugye? Na, Stella Morel 136 éve született. És ezen a napon megszületett Catherine Meyer Graham, amerikai újságírónő, hírlapigazgató, az egyik legbefolyásosabb nő volt az USA-ban, 109 éve született ő. Megszületett Pongrácz Péter robbanművész, a Magyar Fúvósötös alapító tagja, egyben ugye egyetemi tanár is. És ezen alapon történt 1958-ban, amikor is megszületett Zoran Predin. Szlovén zenészről, énekesről van szó. Na és akkor jöjjön is Zoran Predin a Sukárral együtt, tőlük a Mentombolbon című dalat fogjuk hallani, aztán jövünk még vissza, és még lapozgatunk az évforduló naptárban.

Nazoltán Zorán Predin, aki ugye ezen a napon született 1958-ban. És ezen a napon született Karim Abdul-Jabbar, és amerikai kosárlabdázó. 79 évvel ezelőtt az NBA egyik ugye legendás alakjáról van szó, ha Karim Abdul-Jabbarról beszélünk. 68 éve kivégezték Mali Terpelt, az 1956-os évi forradalom és szabadságharc honvédelmi miniszterét. 1958-ban ugye. Útjára indult Valentina Vladimir Novatyereskova Nikolaeva. Ő volt az első női űrhajós. 63 évvel ezelőtt indult útnak, 1963-ban tehát. Körösfői Kris Aladár festő, szobrász, iparművész, író 106 évvel ezelőtt hunyt el 1920-ban. Őrs István, Kossuth és József Attila díjas író, költő, műfordító, újságíró 95 éve született. Ma ezen a napon született Acsay Roland költő, műfordító, irodalomkritikus szerkesztő is, 51 évvel ezelőtt. És ezen a napon 1971-ben, június 16-án, tehát megszületett Tupac Amaru Shakur, rapper, zenész. És Tupac ma lenne ugye 55 éves. Úgyhogy rá is emlékezzünk, következzen Tupac, itt van tőle a Changes.

0: Change.
1: Ez volt tehát akkor Tupac és a Changes, és ugye Tupac ma ünnepelni 55. születésnapját. Egy eseményünk még van, 1999-ben, tehát 27 évvel ezelőtt elhunyt Chuck Otto, zenész és zeneszerző, ő pedig a Metro együttes alapító tagja. Úgyhogy ön is a Metro, itt van tőlük a citromízű banán, utána pedig jövünk az információkkal.

0: 7:30 perc a pontos idő. Jó reggelt kívánok még egyszer, ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió, és hát akkor jöjjenek az információk, nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk. Kezdjük Szlovéniával, és azon belül is akkor a Muravidéket emeljük ki először. Hát ma közepesen felhős időjárásra készülhetünk, a hőmérséklet pedig nagyjából 24 fok körül alakul majd. Na de nézzük akkor részletesen, és az egész országra. Ma egyébként többnyire derült napos időjárásra lehet számítani Szlovénia szerte, és hát a hőmérséklet 24 és 29 fok közt alakul. Egyébként hajnalban némi kis ködfoltok is voltak itt Ledva környékén például. Na az éjszaka folyamán akkor a felhőzet észak irányából megnövekszik majd, és helyenként kisebb csapadékok, futózáporok, de akár zivatarok is kialakulhatnak majd. Holnap reggel viszont már többnyire derült időjárásunk lesz, csupán az ország észak-keleti részében lehet még valami felhőzet felettünk. Na a nap folyamán pedig az ország középső részén komoly felhőzet képződik, azokból pedig akkor délután rövid kis záporok, illetve zivatarok kialakulhatnak majd. A reggeli hőmérséklet 11 és 16 fok közt alakul majd, a nap folyamán 27 és 31 fok közt lesz a csúcsérték. Csütörtökön többnyire derült napos időjárásra számíthatunk, viszont a hegyvidékeken nem kizárt egy kis futózápor, illetve kisebb zivatar kialakulása. Pénteken is többnyire derült napos időjárásra lehet számítani, csapadékoknak az esélye nagyon minimális lesz, és ugye fokozatosan majd egyre melegebb lesz. Egyébként pedig Muravidéken holnap reggel 15 fokra ébredünk majd. Délután pedig 26 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete, viszont azért lesznek ugye felhők is az égbolton, és repüljük meg, ha esetleg valahol kisebb záporral is találkozunk. De nézzük akkor a hőmérsékleteket országszerte. Krány 15 fokos, Triglav-Kedericán 5 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 14 fokot mérnek, ott egyébként felhős az égbolt. Mariborban 15 fok van, Muraszombat 14 fokos, Ptuj 15, Celjében 13 fokot mérnek. Koper 20 fokos, Koricskon 14 fok van, Lendván is 14 fokot mérünk, Portoros pedig 18 fokos. Ma az előrejelzés Magyarországra pedig így hangzik akkor. Ma az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé ül le a levegő. Zala és Vasvár megyére pedig közepesen felhős égbolt várható, 26 fokos csúcsértékkel. Szerdán, vagyis holnap, sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből pedig elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugati a szél néhol megélénkül. Zivatarok környezetében átmenetleg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután egyébként 25 és 30 fok közt alakul a csúcshőmérséklet. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, 15 fokra lehet számítani, majd délután Vasvár megye kissé felhős 26 fok, Zalavár megye kissé felhős 29 fok. Csütörtökön általában napos időre van kilátás, csak kevés helyen lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, amelyből néhány zápor, zivatar kialakulhat. Pénteken is napos időre van kilátás, általában kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor vagy zivatar pedig nem kizárt. Nézzük a hőmérsékleteket is. Békéscsabán 13 fok van, Budapest 15 fokos, Debrecen, Győr 16, Pécs 15, Sármellék 13, Siófok 18, Szeged 15, Szolnok 16, Szombathely 15, Lenti 15, Keszthely 13, Nagykarizsa 14. Mi pedig akkor nézzük meg még azt is, hogy mi történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidéken szerencsére nincs nagyobb fennakadás a forgalomban, viszont ugye a Muravidéke autópályán munkálatok folynak, méghozzá a Pincei határátkelőtől a Hosszúfalusi elágazásig, tehát ezen a szakaszon ugye egy oldalon zajlik a kétirányú forgalom, ott lassú haladásra kell készülni. Egyébként Muravidékre pedig a rendőrség bejelentette, hogy ma Gornyi Petrovci rendőrállomás körzetében gyakrabban mérik az autók sebességét, ami pedig ugye azt jelenti, tehát, hogy Goricskon akkor érdemesebb odafigyelni a gázpedálra, meg hát ugye igen, másutt is. Na, a távolabbra tartóknak, a Steyer autópályán akadozik a forgalom, Nyilukovicától Ljubljana irányában. Ott ugye egy munkálatok vannak, és ott torlódik a forgalom, de természetesen reggeli munkakezdés, ugye Ljubljana környéken ismételten leállt a forgalom, és bedugult az összes út. Egyébként visszatérve a Steyer autópályára, méghozzá tehát Ljubljana irányában, ahogy említettük, Szlovenske Konyice és Golorebro közt, ott is akadozik a forgalom, ott pedig az útinformi információi szerint nagyjából 10 perces késéssel kell számolni. Mi pedig mindenkinek sok türelmet, szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Égi el volt ez, az Omegától. Na, a 23. labdarúgó világbajnokságon debütánsként résztvevők és velük szolidáris más országok képviselői közös nyilatkozatban bírálták a kisebb csapatokra tett lelkicsillő megjegyzése miatt az Európai Szövetség, az UEFA szlovén elnökét, hát ugye Alexander Čeferinről van szó. A mély csalódottságot megfogalmazó dokumentum azután született meg, hogy Čeferin kijelentette, most először 48 csapattal zajló tornán érdektelen meccsek lesznek. Az UEFA első embere Ljubljanai sajtótájékoztatóan azt mondta, hogy a világbajnokság mezőnyének kibővítése nem feltétlenül tesz jót a futballnak. Bár azt is kijelentette, a nagyobb torna lehetővé teszi a kisebb csapatok számára, hogy átéljék a világbajnokság hangulatát, ami nagyon fontos, véleménye Európán kívül is nem tetszést váltott ki. Országaink számára nincs olyan, hogy jelentéktelen világbajnoki mérkőzés. Áll a vasárnap alá ért közös nyilatkozatban, amelyet a debütáló Zöld-Faki-szigetek, Curaçao és Üzbegisztán, továbbá Haiti és a Kongói Demokratikus Köztársaság, ugye a korábbi Zaire képviselő írtak alá. Az állásfoglalást Algéria, Tunézia, Marokko, Egyiptom, Gána, Szenegál, Elefántcsontpart és a Dél-Afrikai Köztársaság is támogatásáról biztosította. Tisztelettel, de határozottan elutasítjuk az ilyen megjegyzéseket áll a nyilatkozatban. Hisszük, hogy minden kijutott nemzet tiszteletet érdemel. Minden csapat érdeme alapján vívta ki a helyét. Minden szurkolónak joga van álmodozni. Minden mérkőzésnek van értelme emberek milliói számára szerte a világon. Minden mérkőzés számít. Zárul a dokumentum az MTI alapján. No, de hát Čeferin úgy látszik, hogy egy kis gondot okozott, de talán majd akkor valamikor elsimítják ezt a problémát is. Nálunk pedig akkor jön Gáspár Laci, tőle pedig a Mindig van egy történet, mint például ez.

Na ez volt akkor Gáspár Laci felvétele. 10 perc múlva pedig ismételten már friss hírek várják Eleket Aleti Zsuzsannától. No, a következő órában pedig többek közt ugye meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát is. Jó továbbra is akkor jó rádiózást kívánunk mindenkinek.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lego.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakúni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
3: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától Tűzoltó Bál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
4: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Zorán Stevanović házelnök vezetésével ma szlovén parlamenti küldöttség utazik Szerbiába 3 napos hivatalos látogatásra. A delegációt délben Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke fogadja hivatalában. A szlovénországgyűlés elnöke ma részt vesz és beszédet mond a belgrádi szlovén nagykövetség által szervezett ünnepi fogadáson. Egyébként a látogatás részeként a Nemzetgyűlés küldöttsége a következő napokban találkozik Alekszandar Vučić szerb elnökkel, Đuro Macut miniszterelnökkel, valamint a szerbiai szlovén közösség képviselőivel. Tone Kaiser külügy és európai ügyminiszter üdvözölte az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodást. A miniszter hozzátette, hogy Szlovénia a megállapodás gyors, átfogó és következetes végrehajtását várja el. Kaiser kiemelte a Hormuzi szoros megnyitásának és a közel-keleti béke, valamint biztonság érdekében folytatott átfogó tárgyalások fontosságát is. A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség és a rendőrség június 15-e és 21-e között országos közúti ellenőrzést tart a Rótpol alkohol és drog akció keretében. A vasárnapig tartó egyhetes akció kiemelt eseménye június 19-én pénteken reggel 9 órától kezdődik, amikor egy 24 órás alkohol és drogmaratont hajtanak végre az ország teljes területén. A kampány célja az ittas vagy bódult állapotban vezető sofőrök kiszűrése és a közlekedés biztonság javítása. Komoly akadályok gördültek az Adria Intercity idei elindulása elé, pedig a Budapest és Split között közlekedő közvetlen éjszakai járat az elmúlt években óriási sikerrel működött. A probléma gyökere a Dunakeszi járműjavító csődje volt, ami miatt egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő légkondicionált hálókocsi a szerelvények összeállításához. A megszokott kocsik ugyanis bent ragadtak a fizetésképtelenné vált üzemben. A kialakult helyzetet végül a MÁV-val

0: Ma hajnalban sem volt döntés a labdarúgó VB-n. Irán és Új-Zéland Los Angelesben 2-2-es döntetlent játszott a G csoportban, míg Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-re mérkőzött a H csoportban Miami-ban. Így ebben a két csoportban minden együttes 1-1 ponttal kezdett.
1: Időjárás.
0: Napközben változóan felhős lesz az ég, de csapadékra inkább majd csak az esti óráktól lehet számítani. A csúcs hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Garni-Petrovci körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.

0: A hét zeneszáma. Zeneszáma.
1: Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni.

Na, egy zeneszámát hallottuk a Muravidéki Magyar Rádióban, 8:18 perc a pontos idő, és hát ugye hamarosan itt lesz mindjárt Bartók Eszter is, őt is hallani fogjuk, megkeresztesi Ildikót, utána pedig akkor jövünk vissza, úgyhogy jó rádiózást, meg szép napot kívánunk mindenkinek!

0: Na, következzen egy felhívás. A kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanácsa pályázatot hirdet az intézmény igazgatói munkakörének betöltésére. Az állás teljes munkaidős, a megbízatási időtartama 5 év, a munkakör várhatóan 2026. szeptember 1-től tölthető be. A pályázatokat a szükséges igazolásokkal együtt a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az iskolai tanácshoz. További információ pedig az iskola honlapján található. Nálunk érkezik mindjárt a vadfruttik, mi lenne jó, utána pedig jövünk, mert van még egy felhívás, amit ajánlunk a figyelmükbe.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

Na és akkor, hogy említettük, még egy felhívás. A Lendvaközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a nemzetközi halászléfőző versenyt. Rendezvényre pedig július 4-én szombaton 13 órától kerül sor Lendván, a Kobi szállod és a Bella Venezia közötti parkolók területén, vagyis ugye a megszokott helyszínen. Akik szeretnék próbára tenni főzőtudományokat és megmérettetni magukat a halászlékészítésben, július 22-ig jelentkezhetnek a versenyre. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincs. Nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információ a szervezőknél kérhető. Minden érdeklődött szeretettel várnak a Lendvai nemzetközi halászléfőző versenyre. Tehát július 4-én szombaton 13 órától Lendván, a megszokott helyszínen, és június 22-én, akik szeretnének főzni, szeretnék magat kipróbálni a halászléf készítésben, akkor június 22-ig, ugye, jelentkezzenek. Mi pedig folytatjuk One Republic-kal, meg Varga Istvánnal.

Na, ahogy említettük, hogy lehet jelentkezni ugye a halászléfőző versenyre június 22-én, majd július 4-én lesz ugye Lendván. Ne felejtsék el azt sem, hogy holnap várják önöket egy rendezvényre, mérnök hozzá a színház és hangversenyterembe. Június 17-én, tehát 17 órakor, és miről is lesz szó? Fény a határon, Brenner János és Halász Dániel Vértanúk nyomában című vándorkiállítás megnyitójára kerül sor. Tehát holnap, szerdán 17 órakor a színház és hangversenyteremben. Lentiben pedig, szintén holnap, június 17-én 18 órától a Fordulj Kispej Lovam. Hagyományőrző lovastúra és férfi táncos előadás sorozat a magyar néptánc és népzene élet kiemelkedő személyiségével, melynek állomása tehát ugye Lenti lesz. De aki Lentiben nem tudja megtekinteni, semmi gond, megtekinteti a Domonkosvai portán is június 19-én pénteken 19 órától. A túra résztvevő egyébként a magyar néptánc élet kiemelkedő személyiségei, előadó művészek, néptáncmesterek, aranysarkantyús díjansok, népművészet ifjú mesterei, és a céljuk, hogy a hagyományos életmódú gazdálkodó településeket felkeresve felélesszék, megerősítsék a helyben élő emberek magyarságérzetét, emberi öntudatát. Este a lovas élettel is összefüggő néptánc, népzene előadást rendeznek, mere pedig sok szeretettel várják az érdeklődőket. Tehát holnap, Lentibe, a Városi és Művelődési Központban 18 órára, vagy pedig akkor június 19-én 19 órakor Domonkosvára, a Domonkosvai portára. Nálunk megjön az R.E.M., meg itt lesz Nagy Edmond is.

Egyre több napsütés és napról napra emelkedő hőmérséklet vár ránk, és a hétvégére helyenként jóval 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, legalábbis ezt írja az időkép. Ugyan a hét elején még hűvösebb levegő érkezett a Kárpát-medencébe, de ez hamarosan változik, kontinens nagyját forró légtömeg árasztja, napról napra egyre melegebb lesz. És hát a hét második felétől kánikula is várható, egyre nagyobb mértékben emelkedik 30 fok fölé majd a hőmérséklet, a hétvégén helyenként akár 35 fok körüli maximumokra is lehet majd készülni Európa szerte. Na, egyébként pedig alapvetően sok lesz a napsütés, és hát az időkép egyébként akkor arra is figyelmeztet, mivel sok lesz a napsütés, és csábító lehet a hétvégi strandolás, azért az erősödő UV-sugárzásra mindenképp érdemes odafigyelni majd. Meg arra is, hogy most jön a Super Freak, itt van James Rick.

James Ricket hallhattuk, ez pedig ugye már a Színez Dóira és a Magna Cum Laude, 9 órakor pedig friss hírek Oleti Zsuzsannától, na a következő órában pedig akkor ugye a Friss című műsor is várja önöket, meg az apró hirdetések.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovén Jegybank ma teszi közzé frissített gazdasági előrejelzését. Ezt megelőzően a hazai és a külföldi intézmények épp a napokban 2%-ra, vagyis kissé az alá csökkentették az idei szlovén gazdasági növekedésre vonatkozó becslésüket. Gazdasági elemzők szerint a jegybank várhatóan szintén kismértékben csökkenti idei GDP növekedési előrejelzését, miközben jelentősen megemeli az inflációra vonatkozó becslését. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére kedden rendkívüli ülésnapot tart a Magyar Országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök ígérete szerint sűrűn fog ülésezni a nyáron is. A kedden 9 órakor kezdődő ülésnapi rendje szerint a képviselők megemlékeznek Nagy Imre és mártír társai újratemetésének évfordulójáról, majd több általános vitát is lefolytatnak. Vagyonnyilatkozatok, kekvák, egyetemek, közbeszerzések, ezekről mind szó lesz a korrupció ellenes törvénycsomag keddi tárgyalásán, de eljön az eddigi tanári teljesítményértékelés eltörlésének vitája is a rendkívüli ülésnapon. Felébredt az Etna. A szicíliai vulkán hamufelhőt ereszt ki magából több mint 3000 méteres magasságban. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Egyesült Államokban. Az X-en közzétett javaslat videó üzenetében az ukrán vezető arról tett említést, hogy ezt a javaslatot Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésében vetette fel. Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit a kijevi vezetés elutasít. Lezuhant hétfőn az amerikai légierő egyik B-52-es nehéz bombázója Kaliforniában. A repülőgép nem sokkal felszállás után még a kifutópályán csapódott a földnek, helyi idő szerint a késő délelőtti órákban. A fedélzeten 8 ember tartózkodott, a szerencsétlenséget senki sem élte túl, számolt be az amerikai hadsereg közleménye. Sport. Kedden bemutatkozik a legutóbbi két világbajnokságon döntőző francia válogatott. 1998 után ismét VB-n szerepel az olaszok csoportját agyonnyerő Norvégia, illetve pályára lép a címvédő Argentina is a labdarúgó világbajnokságon. A hatodik játéknap lezárásaként már bőven szerda reggel az osztrákok is megkezdik szereplésüket.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Friss. Zenei újdonságok.

0: csak akkor kellek.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Corinna és az Utazó közös formációjában megjelent Esernyő című könnyűzenei dalocskát, amely nem olyan régen debütált a digitális platformon, és kislemezként jelent meg. Témáját tekintve ez a szerzemény tulajdonképpen olyan emberi kapcsolatokról és barátokról szól, akik csak akkor keresik a másikat, ha éppen bajban vannak és segítségre van szükségük. A cím és a refrén visszatérő sorok, és arra utalnak, hogy a dal főhősét csak esőben veszik elő, egyébként háttérbe szorul. Egy nagyon klassz kis dalocska, tűpontos dalszöveggel és szerethető zenével jön Corinna és az Utazó és a közös szerzemény, az Esernyő.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na ez volt tehát akkor a friss, és ugye tudják, délután megismételjük majd 1:30-2 környékén. Most pedig még egy kis zenével folytatjuk, aztán hamarosan majd, vagyis 9:30-kor kezdődnek az apró hirdetések.

9 óra 30 perc, a pontos idő, tehát fél 10 van, és kezdődtek ugye az apró hirdetések itt a Molavidéki Magyar Rádióban, és két hirdetés érkezett is hozzánk. Nézzük akkor először ezeket. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. Érdeklődni pedig a 0036 70-es 932 74 75-ös telefonszámon lehet. Völgyi faluban pedig eladó egy jó állapotú, rendszeresen karbantartott Husqvarna TC-142T fűnyíró traktor. Hidrosztatikus sebességváltóval rendelkezik, és valamivel több mint 400 üzemórája van. A telefonszám, amin pedig érdeklődni lehet, 051 470 491. És akkor ugye nekünk is van két telefonszámunk, 575 17 18, ez az egyik, valamint 575 17 19, ez pedig a másik. És akkor, ha külföldről szeretne valaki feladni lakossági apró hirdetést, ugye először a 00386 és a kettesset kell tárcsázni. Tehát, következő percekben várjuk az önök apró hirdetéseit, itt a Molavidéki Magyar Rádióban.

0: Na és van, és telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm! Talajmaró lenne eladó.
0: Tehát, talajmaró eladó, igen.
1: Targonca torony is. Targonca torony eladó szintén.
0: Targonca torony, igen.
1: Hát most más nem lenne, majd összeszedem őket.
0: Akkor esetleg mit csak azt, hogy helyileg hol?
1: Zalaegerszeg.
0: Zalaegerszeg, és akkor mit csak egy elérhetőség?
1: Na, 30-as.
0: 30-as.
1: Úgy, 400.
0: 400.
1: 3.
0: 3.
1: 7, 8, 9.
0: 7, 8, 9. Tehát 30-as, 400, 3, 7, 8, 9.
1: Igen.
0: Meg is van akkor. Köszönjük szépen. Szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra.

0: Ma van még két telefonálunk, úgyhogy köszöntöm az első hallgatót. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
1: Szeretnék kérdezni?
0: Tessék!
1: Akkor mondanám is.
0: Igen.
1: Az Őrség lábánál.
0: Igen.
1: 120 négyzetméteres.
0: 120 négyzetméteres.
1: Különálló,
0: igen.
1: Költözhető. Családi ház. Gazdasági épületekkel,
0: igen.
1: Eladó.
0: Igen.
1: Telefonszám.
0: Igen.
1: 0620.
0: 20-as.
1: 372. 07-es.
0: 85-ös.
1: Nagyon köszönöm.
0: Föl is írtuk. Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk.
1: Szép napot kívánunk.
0: Viszontlátásra. És van még egy telefonálunk, ha minden igaz, már nincs. Tehát még lehet bennünket hívni. 575 17 18 és 575 17 19. Van telefonálunk. Halló, jó napot!
2: Halló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
2: Kérdezni szeretnék.
0: Igen.
2: Benne egy MTZ 50-es.
0: MTZ 50-es.
2: Sebességváltó, javítva.
0: Igen.
2: Akkor lenne egy 50, vagy egy Volvo traktor.
0: Volvo traktor.
2: 40 lóerős.
0: 40 lóerős.
2: Akkor lenne egy asztalos gyalupad.
0: Asztalos gyalupad.
2: 150 literes, vagy 120 literes villanybojler.
0: 120 literes villanybojler.
2: Meg egy MTZ 50-as első híd szervótorony tartó vegy.
0: MTZ 50-es első híd. Igen.
2: Na akkor mondanám a telefonszámot.
0: Igen.
2: Most meg 30-as.
0: 30-as, igen.
2: 441. 63.
0: 21. És 21. Meg is van akkor.

Na és akkor nézzük a beérkezett apró hirdetéseket. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. 0036 70-es 932 74 75 a telefonszám. Völgyi faluban eladó egy jó állapotú, rendszeresen karban tartott Husqvarna TC142 T-fűnyíró traktor. Hidrosztatikus sebességváltóval rendelkezik, és valamivel több mint 400 üzemórája van. A telefonszám 051 470 491. Talajmaró és Targonca toronyán adó Zalaegerszegen. Érdeklődni 0036 30-as 400 3 7 89 a telefonszám. Az Őrség lábánál 120 négyzetméteres költözhető családi ház gazdasági épületekkel eladó. Érdeklődni pedig 0036 20-as 372 07 85-ös telefonszámmal lehet. Valamint MTZ 50-es javított sebességváltóval, és ugyanitt eladó Volvo 40 lóerős traktor. Asztalos gyalopad, 120 literes villanyboller és MTZ 50-es első ház szervotartóval együtt. Érdeklődni ezek után pedig lehet akkor a 0036 30-as 441 63 21-es telefonszámon. Na és akkor ezek voltak az apró hirdetések, későbben megtalálják őket a honlapunkon is, mmr.si, illetve délután 14 óra után is lehet majd nálunk hirdetést feladni, ilyenek akkor is a lehetőséggel.

Hamarosan a 10 órakor ugye várják majd önöket a friss hírek. Viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy tegnaptól ugye nyári program séma lépett életbe, és ugye az van most már a Muravidéki Magyar Rádió, ami azt jelenti, hogy egyes műsorok szünetelnek, viszont vannak újabb műsorok. Például következő órában a Horizont című műsor szünetelni fog, de most érkezik helyette az Arena VB külön kiadása, tehát a következő órában várjuk önöket, amikor minden a foci körül lesz majd. Tehát VB és foci következő órában, úgyhogy számítunk a figyelmükre. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, jó rádiózást és szép napot mindenkinek!

Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovéniában kedden emelkedett a dízel és a fűtőolaj ára, a 95-ös benziné pedig változatlan maradt az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 1,592 € maradt, a dízeli 3,3 centtel 1,718 €, a fűtőolajé pedig 0,6 centtel 1,31 € emelkedett, közölte a Környezetvédelmi, Éghajlatügyi és Energiaügyi Minisztérium. A tárca szerint a szabályozás nélkül a benzin literenként 1,7 euróba, a dízel 1,82 euróba, a fűtőolaj pedig 1,42 euróba kerülne. Az új árak június 22-éig érvényesek. Emlékeztetőül, a szlovén kormány a múlt héten újabb 6 hónappal meghosszabbította az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli üzemanyagárak szabályozását. Az autópályák mentén működő töltőállomásokon azonban továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat. A minisztérium közlése szerint a szabályozott árakat továbbra is a világpiaci olajtermék árak és a dollár-euró árfolyam alakulása alapján számítják ki. A magyar parlament 142 igen szavazattal 50 tartózkodás ellenében támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László vezesse. Alekszandar Vučić szerb elnök a közeljövőben lemondhat tisztségéről, hogy visszatérjen a miniszterelnöki posztra, amivel átrendeződhet a szerb belpolitika. Vučić esetleges lemondása esetén Ana Brnabić házelnök ideiglenesen átvenné az államfői feladatokat, és ezzel ő lenne az első politikus Szerbiában, aki pályafutása során a három legfontosabb állami tisztséget is betöltötte, írta a Danas című belgrádi napilap. Alekszandar Vučić elnöki megbízatása 2027 májusában jár le, és a szerbiai alkotmány értelmében nem választható meg ismét. Donald Trump amerikai elnök pénteken nyilvánosságra hozhatja az Iránnal kötött megállapodást, mondta J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke kedden. Az előzetes megállapodás létrejöttét vasárnap jelentették be a felek. A megállapodás szerint a Hormuzi szorost pénteken újra megnyitják, a megállapodást aznap Genfben hivatalosan is aláírják. Trump egyébként a franciaországi G7 csúcs találkozó miatt utazik Franciaországba, ahol kedden Katar, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel is tárgyal majd a közel-keleti helyzetről. Sport. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság EB csoportjának Monterreyben rendezett vasárnapi mérkőzésén. A tunéziai szövetség az Instagramon közölte a döntést, megemlítve, hogy megbízott kapitányként Mander Kebayer veszi át az együttes irányítását.
2: Időjárás.

a 10 és a nagy világ tegez. A klíma prima és a melódia belülről legyez. Akár egy téva mondom, helódia, nálunk úgy megy ez. Hogy a hőszopránban énekel és a férfi van alul. Harmóniában vagyunk, így nem sül el balul a szondja. Szóljon egy kis jazzettől, a morális javul, ez kére morális egy kérdés. Nem mond, hogy jújj de most a morál helyett nem tudom, hová legyek. Hiszen a szomszédban muzsikál az olá gyerek. A szóbeszéd szerint

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Június 11-én a társházigazda a Mexikó Dél-Afrika elleni meccsével kezdetét vette az idei év legnagyobb sporteseménye, a labdarúgó világbajnokság. Az eddig lejátszott csoportmérkőzésekről beszélgetünk a következő fél órában. Mondjuk Horváth Dávid, Kovács Sándor és Göncz Edit, köszöntjük a hallgatókat. Mondhatjuk elsőre, ki a favorit, vagy beszéljünk erről egyáltalán, vagy inkább ti kiket láttok a továbbjutók sorában, tekintettel arra, hogy ugye azért már a rajt is csalódottságot hozott némely válogatott számára, úgymond nagyon-nagyon szenvedtek és véreztek.
1: Hát volt egy-két meglepő eredmény azért mindenképp, amire mondjuk úgy nem egészen így számítottam, vagy ilyen formában, de hát szerintem továbbra is a favoritok azok, akiket ugye azért nagyjából mindenki emleget, ugye a spanyolok és a franciák, de hát azért spanyolok már nem bizonyítottak annyira, ugye volt egy mérkőzésük, hát a franciák azok majd most fognak bekapcsolódni a játékba, úgyhogy azok erre lehet azért kíváncsiak leszünk, meg hát ott van az argentinok, és akkor még vannak így a másodvonalban jó néhányan.
0: Sándor nem említette a legnagyobb számára, hát a Németország.
1: Sándor, Németország, ők a második sorban vannak. Igen? Szerintem, tehát azért van esélyük, de azért nem a legkiemelhetőbb favoritok közt vannak.
0: Dávid? Te hogy láttad az eddigieket?
2: Hát én a tegnap este előtt még a spanyolokat mondtam volna torony magas favoritnak, de a tegnap látottak alapján ezt a véleményemet kicsit megváltoztatnám, hiszen a spanyol válogatott mutatott már néhány gyengeséget, illetve néhány gyenge pontot a játékában, úgyhogy érdekes bajnokság elé nézünk ebből a szempontból. A másik, akiket még említenék, azok pedig a franciák, őket még nem láttuk játszani, ma este játszanak, de ott is nagyon erős a válogatott, illetve Portugália szintén papíron nagyon erősek.
0: Esetleg nagyot alakíthat ilyen úgymond no-name, ismeretlen, debütáló az idei VB-n esetleg egy afrikai csapat véleményetek szerint?
1: Az afrikai csapatok mindig tudnak meglepetést okozni, de egyébként szerintem már most is volt azért olyan csapat, underdog, akár így is mondhatnánk, amelyik akkor ugye jött a meglepetés, hát például ugye Spanyolország ellen mindjárt, meg amit egyik, hát egy ugye nagyon kicsi kis országról beszélünk, nagyjából 150 ezer lakosa van, tehát azért szép teljesítmény, úgyhogy ők már ennek is nagyon örülnek.
0: A folytatásban kicsit aprólékosabban kezdjük a csoportokkal, Dávid, vagy a házigazdákkal.
2: Igen, kezdhetünk akkor.
0: Okay. Na, akkor induljunk, menjünk.
2: Akkor menjünk végig. Először azt ajánlom, hogy a házigazdákon az A csoportban volt a nyitómérkőzés, Mexikó fogadta Dél-Afrikát, lényegében Mexikóvárosban rendezték a mérkőzést. A mérkőzés előtt sok nyugtalanság, illetve több tüntetés is zajlott a stadionban, stadion környékén, úgyhogy ez kicsit árnyalta a futball ünnepének a kezdetét. Viszont ennek nyoma már nem maradt a stadionban, hiszen nagyon jó volt a hangulat, bár nem annyira jó, mint amilyen a mexikói bajnokságban szokott lenni, hiszen többen is azt mondták, hogy ilyen árak mellett nem tudták megengedni az emberek, azok a drukkerek, akik elsősorban mérkőzésre járnak Mexikóban is, hogy ott legyenek a stadionban. Így az a 80 ezer szerencsés ember, aki mégis ott volt, lényegében azt várta, hogy Mexikónak sikerüljön megtörni az átkot, hiszen lényegében már 7 első mérkőzést elveszítettek, illetve nem sikerült nyerni a mexikói válogatottnak. Most viszont papíron egy sokkal gyengébb Dél-Afrika ellen léptek pályára, ami rögtön ki is jött már a meccs nyitányán, hiszen a dél-afrikaiak úgymond hát nem éppen mutattak valamilyen nagyon szép játékot, amit gyorsan ki is használtak a mexikóiak, és a 9. percben meg is szerezték a vezetést. Julián Quiñones lőtt a kapuba Sid Hall hibája után. A vendégeknek csak elvétve voltak helyzeteik, és lényegében a hibákat halmozták a második félidőben is. A második félidő elején Sid Holt a 49. percben ki is állította a játékvezető, ami után Raúl Jiménez a Fulham csatára beállította a végeredményt, a 2-0-át, és lényegében magabiztosan győzött Mexikó. Bár itt érdemes kiemelni, hogy Mexikó sem mutatott annyira nagyon jó játékot.
0: Többet vártak tőle.
2: Igen, sokkal többet vártak Mexikótól is a torna előtt. Lényegében a hazaiak is, és a közvélemény is. És amit még érdemes megjegyezni, hogy 3 piros lap volt az első mérkőzésen, ami nagyon érdekes adat, hiszen az előző világbajnokságon Katarban a teljes bajnokság alatt született 4 piros lap. Úgyhogy itt az első mérkőzésen már 3, úgyhogy valószínűleg ez a rekord még meg is dőlhet a torna során.
0: Biztos, hogy meg fog dőlni.
1: Egyelőre még van rá esély, de hát mondjuk az a mérkőzés lehet, hogy meg is érdemelt egy piros lapot, tényleg, hogy mondjuk ott például az afrikaiaktól többet vártam azért. Tehát engem az kicsit meglepett, tehát hogy valahogy nem ment. Annak ellenére, tehát hogy Mexikó sem mutatott túl sokat, viszont Dél-Afrika az teljesen eltűnt valahogy azon a mérkőzésen.
2: Igen, ezen a mérkőzésen jött pont az ki, hogy mivel emelték a csapatok számát, és sokan attól tartottak, hogy pont emiatt ilyen mérkőzésből lesz több, mint ez az első Mexikó-Dél-Afrika volt, amikor a gyengébb csapat, hát lényegében nem is tudott nagyon labdába rúgni ezen a szinten.
0: Tovább lépünk?
2: Igen, a másik mérkőzésen már érdekesebb volt az a mérkőzés, hiszen Dél-Korea Csehországgal csapott össze. Lényegében mindkét csapat különböző játékfilozófiával állt a pályára, hiszen a dél-koreaiak a gyors átmenetekre, a csehek pedig inkább a fizikai fölényre és a pontrugásokra élezték ki a taktikájukat, és lényegében ez látszott a meccs elején is, hiszen mindkét csapat szerette volna inkább átadni a kezdeményezést a másik csapatnak. Egyik sem akart annyira átvenni azt a helyzetet, hogy ő uralja a labdát, illetve ő építse a támadásokat. Végül akkor mégis a dél-koreaiak voltak azok, akik kicsit aktívabbak lettek, próbáltak támadni, viszont mindkét csapatnak voltak helyzetei az első fél időben is, a másodikban is, és lényegében a Dél-Koreának több helyzete volt, mégis a csehek szerezték meg a vezetést egy beadás után Cofal beadását, illetve bedobását követően Ladislav Krejci bólintotta az ötösből a kapuba a labdát, és ezzel megszerezték az európaiak, a csehek a vezetést. De nem tartott sokáig az öröm, hiszen a 67. percben a dél-koreaiak kiegyenlítettek, majd meg is fordították a saját javukra a találkozót. Hwang In-bom robogott el a jobb oldalon, és centerét Oh Jong-ju értékesítette. A végén a csehek még próbálkoztak kiegyenlíteni, de ez már nem jött össze nekik, és mindent egybevetve lényegében megérdemelten szerezte meg Dél-Korea a győzelmet ezen a mérkőzésen, akire így most a következő fordulóban még a Mexikóval folytatott párharc vár az első helyért a csoportban minden bizonnyal. És lényegében folytassuk is a B csoporttal, ahol Kanada, a másik társházigazda, Torontóban fogadta a Bosznia-Hercegovina válogatottját. Lényegében kanadaiak jobban kezdték a találkozót, voltak helyzeteik, mégis a bosnyákok szerezték meg a vezetést, és pedig Jovo Lukic szöglet után közelről csúsztatott a kapuba. Ezek után a hazai csapat, a juharlevelesek még jobban kezdték támadni a bosnyákok kapuját, és ez a szünet után is folytatódott, nekirontottak az ellenfelüknek a kanadaiak, folyamatosan jöttek a helyzetek, többször kellett a bosnyákoknak menteniük a gólvonalon is, és igen, ennek meg is tett az eredménye, hiszen Kyle Larin a 78. percben egyenlíteni tudott, ezután alábbhagyott a nyomás is, és lényegében, ha mondhatjuk úgy, a bosnyákok küzdelmét látva megérdemelt eredmény született, hiszen a Kanada többet támadott, viszont a bosnyákoknak sikerült kivédekezni ezeket a támadásokat, úgyhogy szerintem az 1-1-es döntetlen az ebben az esetben reális eredmény volt.
1: Minden esetre azért egy harcias meccs volt, és már ott akkor kezdett egy kicsit úgy körvonalazni, azért, hogy nagy szerepük lesz a kapusoknak ezen a VB-n. És hát azért volt egy-két kiemelkedő teljesítmény már, amit ugye láthattunk, úgyhogy minden esetre azért kapusokra figyelni kell, és hát köztük akkor van kettőség, bár ugye 40-et meghaladták, úgyhogy...
0: Erről majd később beszélünk, igen.
1: Természetesen később, úgyhogy... Nézzük akkor a C csoportot?
2: A B csoportban van még egy mérkőzés.
0: Igen, illetve Katar... volt.
2: Volt, igen.
1: Volt, ja.
2: Katar-Svájc mérkőzést rendeztek, ami szintén nagyon érdekes volt, hiszen ismét bebizonyosodott az az íratlan szabály, hogy aki nem ad, az kap, hiszen Svájcnak rengeteg helyzetje volt. A teljes mérkőzésen több mint 25 kapura lövésük volt, az XG-jük, tehát a várható találatok száma elérte a 3-at, ennek ellenére egy gólt sikerült szerezniük 11-esből, és mivel a foci megbosszulta önmagát a hosszabbításban, Katar egyenlített, és kiharcolt egy értékes pontot Svájc ellen a továbbiakra.
0: Érdekes lesz még ebben a csoportban is, Sándor?
1: Tehát igen, azért a C csoport is mondjuk egyébként érdekes, mert ugye van egy óriás ebben a csoport, az Brazília, egy kis ilyen sikersztori Marokkó, egy visszatérőnk is van itt a Skócia, meg hát egy ilyen underdognak is lehetne mondani, ugye Haiti ott van. Tehát ugye a brazilok az egyetlen válogatott, amely minden egyes VB-n ott volt, és hát ugye ők azok, akik rekorderek is, ugye 5 VB címük van. No, a Marokkó elleni 1-1 után Brazília továbbra sem tudott tökéletes rajtot venni egyébként, meg az is érdekes, hogy 2014 óta nem nagyon szoktak VB meccsen hátrányból nyerni, tehát ez valahogy így nehezebben megy a braziloknak. No, most legalább annyit tudtak visszajönni, hogy döntetlenre hozták a mérkőzést, és hát ugye Vinicius Junior mentette a pontot. Egyébként pedig a selejtezők után Brazília élére került ugye Carlo Ancelotti, ami pedig azért érdekes, mert hát azért Brazíliának sem nagyon volt még olyan szövetségi kapitány, amely nem brazil lett volna, és ez még talán azért érdekes adat, mert az összes eddigi világbajnokságon, akik világbajnoki címet szereztek, mindig hazai edző volt. Tehát ha most a brazilok például világbajnokok lennének, akkor ez először történne meg, vagy mondjuk az angoloknál, ugye német edzőjük van. Afrikában pedig ugye Marokkó egy ilyen sikertörténet. 2022-ben az elődöntőig jutottak, és hát ugye Afrika ország korábban nem csinált még ilyet, ez akkor nekik sikerült, és hát nem meglepetés csapatként tekintük rájuk valahogy, hanem most már ők is azért ott vannak a megnevezhetőek közt. Na hát az első fél időben egyébként több nagy helyzetük is volt, és sok elemző szerint közelebb álltak a győzelemhez, de hát ugye ezt ugye lehet vitatni, de viszont tényleg, ha győztek volna, akkor sem lehetett volna nagyon panasz az egészre. A brazilok egyébként ellen gólt szerző Ismael Saibari csapattársa Nelly Ainaui édesapja korábban top teniszező volt egyébként. Ez egy ilyen kis érdekesség, tehát ilyen sportcsalád. Na meg ugye ott vannak a skótok is, akik 28 év után újra ott vannak a VB-n, kijutottak, és hát 1998-ban jártak utána legutolján világbajnokságon a Franciaországban, és érdekes módon akkor is egy csoportban voltak Brazíliával és Marokkóval. Úgyhogy nekik ez kicsit ilyen déjà vu is lehet. Na, a Haiti elleni 1-0 lett ugye a Skócia első VB győzelme egyébként 1990 óta, úgyhogy ez is egy ilyen kis történelmi mérföldkő. A gólszerző 31 évesen pedig a legidősebb skót VB gólszerző lett, John McGuinnről van szó. No, 52 év után pedig akkor Haiti is visszatért, mert 1974-ben szerepeltek világbajnokságon, és hát az egyik leghosszabb visszatérés a mezőnyben, tehát 52 évig nem voltak ott. Torna egyik legnagyobb underdog sztória is valahogy hozzájuk fűződik, hazai körülmények ellenre kijutottak a VB-re, több helyen ezt torna egyik legszebb kvalifikációs történetének emlegetik, hát ugye ezek is ugye lehet akkor így is, úgy is nézni ezeket. Na, de amúgy Haiti FIFA rangsorban jóval hátrébb van a csoport többinél, mégis nagyon gyors átmenetekkel és fizikális játékkal próbálnak meglepetést okozni. Na, de minden esetre azért nem sikerült, habár lehet, hogy többen azért egy nagyobb mértékű győzelmet vártak például a skótoktól. Azért csak 1-0 lett.
2: Igen, a papírforma szerint valószínűleg lehetett volna nagyobb ez a győzelem, de mint már más meccseken is láthattuk, a kis csapatok elég jól helytállnak eddig a bajnokságon, illetve próbálnak tőlük telhető legjobb teljesítményt nyújtani a nagyobbak ellen.
1: És viszonylag jók is, ami ugye látok, hogy Cseferinnek az a mondata akkor annyira nem jött, amilyen tiltakoztak is ellene a kisebb csapatok, mert ugye ő nyilatkozta azt, hogy mivel hogy több csapat van, ezért most arra számít, hogy lesznek gyengébe meccsek, tehát főleg ezekre a kisebbekre gondolt, viszont ők eddig jól teljesítettek. Úgyhogy azért ez mindenképp pozitív tőlük.
0: Sándor, még? Vagy befejeztük már a csoportot?
1: A célról most itt talán akkor egyelőre ennyi.
0: Oké.
2: Akkor folytassuk is tovább a délvel, ahol még egy házigazda mutatkozott be, az Egyesült Államok, és lényegében a három házigazda közül nekik sikerült találni a legjobban a bemutatkozás, hiszen nagyon simán 4-1-re legyőzték Paraguay csapatát. Lényegében a találkozó már az első félidőben eldőlt, hiszen 3-0-ás félidőre vonultak Mauricio Pochettino vezette játékosok. Lényegében Paraguay csak szépíteni tudott a második félidőben, a végeredmény pedig 4-1 lett, hiszen a hosszabbításban Giovanni Reina 16 méterről szerezte jobb külsővel az eredményt, mindent, lényegében a végeredményt a csapatnak. A D csoportban pedig még egy Ausztrália-Törökország mérkőzést is rendeztek, ami sokaknak talán meglepetést okozott, hiszen a meccs előtt a törökök voltak a favoritok. Lényegében a papírforma szerint ők voltak az esélyesebbek, viszont Ausztrália meglepte őket, hiszen 2-0-ra sikerült nekik nyerniük. Annak ellenére, hogy a teljes találkozó alatt talán a törökök próbálkoztak többet, illetve támadtak, ott voltak az ausztrálok tér felén, viszont az ausztráloknak sikerült kihasználni a helyzeteiket, és lényegében megérdemelten megnyerni ezt a mérkőzést. Úgyhogy ez a csoport is még tartogat érdekességet a továbbiakban, hiszen az Egyesült Államoknak és Ausztráliának van most 3-3 pontja, még a törökök, akik talán a csoport egyik esélyesei is voltak az Egyesült Államok mellett, még 0 ponton vannak, úgyhogy érdekes lesz még itt is a történés a továbbiakban.
1: Egyébként talán csak egy történelmi érdekesség ez, hogy az USA-Paraguay mérkőzés már volt az első világbajnokságon is 1930-ban, már játszottak egymás ellen, akkor is egyébként amerikai győzelem született 3-0, tehát azért, hogy a különbség azért úgy megvan.
2: Gólarány megmaradt.
1: És egyébként azon a meccsen született az a VB-k első mester hármasa is, 1930-ban ugye, tehát azért kicsit arrébb van, de hát minden esetre. No, az E csoportot is azért érdemes megemlíteni, mert ugye az első ford egyik legsimább meccse lett a végén, ugye az eredményt nézve, de nem úgy indult. Ugyanik a németek egy ilyen gyors, agresszív labdabirtoklással játszottak, egyébként ez a Nagelsmannnak van egy ilyen filozófiája, és a másik fél időre akkor ugye, hát mondhatjuk úgy, hogy szétszették az újonc Curaçaót, és hát Németországnak egyébként ez volt az első győztes VB nyitánya 2014 óta, és hát most már így ezzel a meccsel együtt egyébként 10 meccses győzelmi sorozatban vannak, de ugye 1-0-ra vesztettek, hogy jött az 1-1, és hát azért láthatok a kis csapatoknál a Curaçaót, tehát azért úgy örültek, mintha megnyerték volna a meccset, mert ők megszerezték az első góljukat a VB-n. És hát megszerezték el az első gólt, ez történelmi számukra mindenképp, és hát ugye a szurkolók is nagyon ünnepelték, ez pedig akkor le a kalappal előttük mindenképp. No, az Elefántcsontpart Ecuador mérkőzés az ugye 1-0-ra végződött, szorosabb meccs volt, mint amit sokan vártak. Ecuador stabil védekezésre épített, de az afrikaiak pedig ugye hajrában megtalálták akkor valahogy a győztes gólt. Az Elefántcsontparti a 2014 után tértek vissza a VB-re, és rögtön fontos 3 ponttal nyitottak. Egyébként még egy érdekesség akkor, de ezzel, hogy Németország 7 gólt lőtt, ugye mint annó Brazíliában, braziloknak, ezt csak így zárójelben tesszük hozzá, és ezzel megelőzték egyébként a brazilokat a góllövő listán, az örök góllövő listán, úgyhogy egy góllal előttük vannak. Úgyhogy ez is egy ilyen kis érdekesség. Na még talán gyorsan akkor az F csoportról, az is egyébként egy érdekes csoport, ugye a Hollandia-Japán mérkőzés volt, hát talán az első forduló, hogy az eddigi meccsekből talán az egyik legjobb, akár így is lehetne mondani. Ugye a hollandok kétszer is vezettek, japánok kétszer is visszajöttek, és ugye gyors átmenetek, rengeteg futás, nagyon intenzív volt az a mérkőzés egész végig, és azért mondhatjuk úgy, hogy ilyen igazságos döntetlen lett azért a vége. No, amúgy sokan ugye Hollandiát tartották és tartják a csoportfavoritnak, de a japán akkor úgy megmutatta, hogy azért nagy tornán azért bárkire veszélyesek tudnak lenni. Na és utána a másik mérkőzés az egy kicsit meglepetés volt, nem azért, mert ugye a svédek győztek, hanem inkább talán az eredmény, vagyis hát a különbség, mert ugye 5-1 lett a mérkőzés végeredménye, és hát a svédek támadásban nagyon élesek voltak, ott gyökeresék nagyon mentek, és nagyon szép pontokat is kaptak utána gyökeresség, és hát még akkor talán az érdekesség, nem emlékszem, hogyha volt-e már ilyen, mert meccs után Tunézia szövetsége rögtön edzőt váltott, vagyis...
2: Ez az első ilyen.
0: Ez az első.
2: Tornál.
1: Tehát... Igen. Ez talán kicsit így meglepő volt. Maga az eredmény is egy kicsit, de hogy utána egy torna közben elbocsátod az edzőt, hát ilyenre azért nem nagyon van példa.
0: Kebayer korábbi szövetségi kapitány vette át ugye a csapatot, most ő vezeti a kispadon. Így döntött a tunéziai szövetség, uraim. Ez is a futball. Ajtót nyitnak, ajtót zárnak.
1: Lehet, hogy majd ez adja meg azt a pluszt nekik, ami kell például a továbbjutáshoz. Lehetséges.
0: Hol tartunk? Csoport? G? Vagy melyik csoport jön most?
1: Most voltunk az F csoportnál.
0: Én jövök?
1: Igen. Úgyhogy akkor jöhet a...
0: Jé, hát néztem, Új-Zéland, Irán, Belgium, Egyiptom, uraim, visszatérek, hogy melyik volt a jó meccs. Én nem szeretnék részletekbe belemenni, én hallgattam az összefoglalókat, néztem a meccset, nyilatkozatokat, például az új-zélandi válogatott szövetségi kapitány, ugye Darren Beasley megdicsérte játékosait az Irán elleni 2-2-es döntetlen után. Miért? Dicsérte a küzdőszellemüket, annak ellenére, hogy közel kerültek első világbajnoki győzelmükhöz, közel voltak, de arra világított rá, hogy a szükséges képességeket megmutatták a különböző akadályok leküzdéséhez. Erre lehet építeni, én azt mondom. Irán válogatott játékosa, Taremi pedig egy másik dologra világított rá, ugyanis a vegyes zónában, mix zónában arról beszélt, hogy milyen nehézségeik akadnak a válogatott csapatoknak. Tehát ők például csapatukkal ugye hétfő este Tijuanából Mexikóba utaztak, repültek, mielőtt visszatértek volna Los Angelesbe az Új-Zéland elleni mérkőzésre, és nagyon sok problémájuk akadt, nem csak most, hanem az elmúlt hónapokban. Rávilágított ugye a háborús eseményekre is, és azt mondta, hogy a focisták csak békét, örömöt akarnak. És kérdést is oda szögezett a FIFA-nak, ugye, hogy nem ezek a FIFA szlogenjei? Gianni Infantino állítólag meglátogatta a játékosokat az öltözőbe, és beszélgettek ezekről a problémákról. Nos, az Új-Zéland Irán döntetlen ugye azt jelenti, hogy a csoport mind a négy csapata egy ponttal rendelkezik, miután ugye Belgium tegnap este rendkívül élvezetes, ezt külön kihangsúlyozom, számomra legalábbis.
1: Jó meccs volt.
0: Nagyon jó Irán volt, helyzetekkel, és amiről beszélgettünk, ugye, hogy a kapusokat meg kell említeni, tehát kapus bravúrokkal, gazdag mérkőzés, egy-egyes döntetlen Egyiptommal. Én tényleg élveztem. Néztétek ezt a meccset?
2: Igen, igen.
1: Hogy nem.
0: Szerintem nekem eddig talán ezt tetszett legjobban. A játékra, a minőségre, a küzdőszellemre, a nagyszívre, a helyzetekre, és ahogy említettem, a kapus bravúrokra való tekintettel. Aztán itt van ugye a H-csoport. Nos,
1: hát igen.
0: Uruguay, Szaúd-Arábia, Spanyolország és Zöldfoki szigetek ideje, illetve Zöldfoki köztársasággal. Említettük ugye Spanyolországot, nem kell mondani, milyen címeket, illetve bravúrokat szereztek korábbi VB-ken, nagy versenyeken, és normális, hogy ők voltak a favoritok, viszont már a rajtnál meggyűlt a bajuk az újonccal, ugye Zöldfoki köztársaság újoncként szerepel a VB-n.
1: Főleg a kapusukkal.
0: Igen. És érdekes volt számomra az, hogy az afrikai csapat mennyire szívós, mennyire masszívan, tehát durvaság nélkül tudta tartani a védelmi sorfalát. És lényegében így született meg a VB első gól nélküli döntetlenje, ugye, ezen a meccsen, hogyha nem tévedek. És az is dicséretet érdemel a zöldfoki szigetek válogatottjának teljesítményére való tekintettel, hogy első pontjukat tehát megszerezték a világban.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenu.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovén Irodalmi Műfordítók Egyesülete a Laurin oklevelet, amelyet a szlovén szépirodalom, humán és társadalomtudományi művek magas színvonalú fordítói életművéért, valamint a szlovén irodalom külföldi népszerűsítéséhez való hozzájárulásért adományoznak, idén Reiman Judit magyar műfordítónak ítélte oda. A szlovén irodalom magyar nyelvű közvetítője a díjat jövő hétfőn veszi át, amikor egy beszélgetésre is sor kerül a kitüntetettel. A beszélgetést Mihalics Marjanca műfordító, a Szóredi kitüntetettje vezeti majd. Jól indult az előszezon a Balatonnál, ezért az étterem és szállás tulajdonosok optimistán várják a nyári főszezont a tónál. Az árak idén alig emelkedtek, de egy családi nyaralás főszezonban még így is tekintélyes összeg. 2025-ben egy 4 fős család nomád körülmények között, azaz a tóparttól távol, otthoni főzéssel, diszkontban vásárlással, egyszeri lángosozással, egy-két fagyival 230-250 ezer forintból úszott meg egy 5 napos főszezoni nyaralást a Balatonnál. Idén nagyjából 270-280 ezer forintba kerül ugyanez a balatoni nyaralás hasonló körülmények között, ám strandbelépőkkel, néhány fizetős programmal könnyen 400 ezer forint fölé húzhat a végösszeg. Kigyulladt a Gazprom Nyeft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán dróntámadás érte a létesítményt, írja Reuters. Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester közlése szerint kedden 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök X oldalán közzétett felvételen több Moszkva felett repülő pilóta nélküli repülőszerkezet is látható. A dél-oroszországi Rosztov megye légterében az éjjel 30 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek. A Visual Capitalist friss összeállítása szerint a globális külföldi közvetlen tőke befektetések több mint fele mindössze 6 országból származott 2024-ben. Az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferenciájának adatai alapján a világ legnagyobb külföldi befektetője továbbra is az Egyesült Államok, amely több mint 266 milliárd dollárnyi tőkét helyezett ki külföldön 2024-ben. A második helyen Japán áll 204 milliárd dollárral, míg Kína 160 milliárd dolláros kihelyezett tőkével a harmadik legnagyobb befektető ország volt. Sport, az UEFA ma, azaz kedden 16 órától tartja a Bajnokok Ligája első selejtező körének sorsolását. Ezt megelőzően a csapatokat 2 csoportba osztották, ahol a kiemelt és nem kiemelt együtteseket párosítják majd össze. Az Európa Ligában szintén ma sorsolnak 17 órától, ott nem volt szűkítés. A Fradi ellenfelei a következő klubok lehetnek: Žilina szlovák, Vojvodina szerb, Ukluj román, Alumini szlovén, Derry ír és Vestri izlandi csapat.
2: Időjárás.
1: Napközben változóan felhős lesz az ég, de csapadékra inkább csak az esti óráktól lehet majd számítani. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Gornji Petrovszky körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: MMR. A zene összeköt. Szavarosan
1: muravize, átni menni nem merem. Tulipános láda. A Muravidéki Magyar Rádió helytörténeti, honismereti és néprajzi műsora.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Tulipános Láda című műsorunk júniusi adását hallják. Mai adásunkban a Puconci, az egykori Batyándi Lutár evangélikus lelkés család történetét ismerhetik meg. Az ő történetükön keresztül elevenedik meg az egykori Muramente 20. századi története. Aki segítségünkre lesz ebben, az Góth Szuzána, a család egyik leszármazottja, aki ma Szombathelyen él. Góth Szuzána a Puconcin 60 éven át lelkészként szolgáló Lutár Ádám unokája, aki 17 éves koráig élt nagyapja féltő szeretetében. Most az ő visszaemlékezései következnek. Kérem, hallgassák szeretettel!
1: Szuzána. Góth vagyok, Szuzána, ez a szlovén nevem, a magyar nevem Zsuzsa. De most publikáltam Zsuzsa néven is, újabban meg Szuzána. Amióta nyugdíjban vagyok, azóta visszaszereztem magamnak az eredeti nevemet. Mert amikor Magyarországra jöttem, akkor nem voltak hajlandók a személy igazolványt úgy kiállítani, hogy Szuzána legyen benne, a másik nevem pedig Charlotte. Azt mondták, hogy lehetek Zsuzsanna Sarolta, vagy hogy is mondták. Mondtam, nem, köszönöm szépen, akkor válasszak, hogy melyik legyek, Zsuzsanna vagy Sarolta. Hát mondom, nekem egyik se tetszik, nekem mind a kettő idegen, de ha már választanom kell, akkor Zsuzsát választom is. Illetem, tehát mikor születtem? Hát 83 éves vagyok, szégyellem bevallani, hogy ilyen idős vagyok. Szombathelyre jöttem megszületni, mert édesanyám akkor, tehát ez a két, illetve a második világháború alatt, ezt a területet, szlovéniai területet visszacsatolták Magyarországhoz. És Szombathelyen volt egy olyan klinika, ahol édesanyám engem világra akart hozni. Ezért jöttem Szombathelyre, de utána már mentünk vissza, és ott éltem 16-valahány hónapos koromig. Éves koromig. Tehát 16 és 17 között jöttem át Szombathelyre.

A nagybátyám, a Tibor, édesanyám testvére, a Ljubljanai Egyetemen tanult, gépészmérnöknek, és ott az egyik tanára felfigyelt arra, hogy ő milyen magas. 2 méter magas volt, 100 kiló, akkor nagyon intelligens volt, beszélt nyelveket, és úgy érdekesnek találták az ő személyiségét, és elkezdte kutatni a családfát, és ő visszavezette a Luther nemzetséget Luther Mihályig, aki a lendvai Bánfi családnak volt az intézője, és ő napló feljegyzéseket végzett. És ez a Mihály visszavezette a családot egy Iván nevű, Luther Iván nevű, vagy hát nem tudom, Luther volt-e, de Iván nevű ősünkhöz, aki a névvándorlás korában a vendégnek volt a fejedelme. Hát ez egy nagyon érdekesnek találtam én, nem? Ez egy érdekes dolog, de hát ezt most nem tudjuk dokumentálni, azért, mert kitört a háború, a nagybátyám bevonult a hadseregbe, a tanárával nem tudom mi lett, amit ő összeállított, az elveszett. Na de ez is egy érdekes dolog volt, hogy egy szlovéniai történész, akivel én véletlenül találkoztam, mert nem tudom milyen rendezvényen, elküldte nekem ugyanezt az információt, hogy a Bánfi családnak volt, tehát most nem mondom el még egyszer, és ez valahogy egybeesett. És találtam egy nagyapámtól egy feljegyzést, nem gondolom, hogy fontos lenne azt most itt bemutatnom, ugyanez áll benne, hogy névvándorlás koráig. Na most, ami viszont dokumentálható, ezek a címerek itt mutatják. Az első címerünk a legrégebbi, azt Luther Györgynek és 2 testvérének, Andrásnak és Péternek adományozta II. Rudolf német-római császár a prágai királyi udvarban 1596. augusztus 29-én. Tehát 500 éves. Sőt, 600. Jól számoltam? 600, igen. A második címer az Luther Istvánnak adományozta 3. Ferdinánd 1643. július 2-án a bécsi udvarban. A harmadik címer az pedig a szentbibori Luther Sebestyén és testvérei, Máté Miklós és István, szintén 3. Ferdinándtól kapták 1650. február 24-én Bécsben. A nemesi levél, az az 1596-os, az pedig a Muraszombati Múzeumban látható. Az egyik teremben 2 címer van, az a Szapári volt a gróf, ugye? A zövé volt a kastély, tehát az egyik az ő címere, a másik pedig a Luther családnak a címere. Na most ezt azért tartják nagyon értékes dokumentumnak, mert bizonyítja, hogy a vendégeknek is volt saját nemességük, nem csak a magyaroknak ott Murántúlon. Na most a negyedik címer itt, hogyha meg tetszett nézni, az pedig apám családjának a címere, ősi címere, az viszont a legrégebbi. 1418-ból származik, Gót Miklós kapta, királyi adómester volt. Na most ez a család viszont vissza van vezetve rendesen, ott, hogyha majd lenne szíves megnézni, Ria, ott a széken, ott van egy paksamét, a papír, az mind gyakorlatilag az. Tehát ez valami 10, nem tudom hány oldal, visszavezetve
a család 1418-ig. Tehát apám a mai Szlovákia területéről, apám ősei a mai Szlovákia területéről származnak, egy Gotova nevű településről. Apám elment oda, megnézte az ősi kastélyt, engem is hívott, de engem akkor még nem érdekelt a múlt. Mert ugye ez úgy van, hogy az ember az életének az első felében még csak előre néz. Hogy olyan mindig szerelmes, meg mindig történik valami. Amikor meg úgy 40-50 évet elér, akkor meg egyszer csak váratlanul elkezd érdeklődni a múlt iránt. De hát ez még akkor volt, amikor engem még ez nem érdekelt. Úgyhogy azért nem mentem el, amit ma rettenetesen sajnálok. Mert jó lett volna ezt azért látni. Egyébként apám rokonságát egyáltalán nem ismerem. A szüleim elváltak, amikor visszajött apám a hadifogságból, és nem értem, hogy nekem miért nem mutatott be, vagy engem miért nem mutatott be egyetlen rokonának sem. Senkinek. Én Budapesten voltam egyetemista 1962-től. 68-ban végeztem. És ez alatt az idő alatt ott nem tudom hány unokatestvérem kötött házasságot. Mert körülbelül egy idősek voltunk. És még Amerikából is, meg Párizsból is, meg mit tudom én honnan. Mindenkit meghívtak az ünnepi lakomára. Én Budapesten voltam a kollégista akkor, engem apám nem hívott meg. És az unokatestvéreimet én elkezdtem interneten keresni. És akkor kérdezik, te akkor Pesten vagy? Hát miért nem jöttél el az esküvőmre? Hát jó, kérdezem, miért nem hívtatok meg? Hát ők nem tudták. Én nem tudom, apám mit szégyelt rajtam, igaz, akkor még nagyon rosszul beszéltem magyarul. És vagy ezt szégyelte, vagy azt, hogy nem vele élek, én nem tudom.

Csak a nagypapámat volt szerencsém ismerni. A nagymamám 1928. február 1-én meghalt. Tehát vele én nem találkozhatom, mert én 43-ban születtem. De az ő emléke a mi családunkban az élt. Például az én nagyapám 45 évig volt, özvegy. 45 évig volt özvegy. Amíg én ott éltem Jugoszláviában, minden este, mielőtt nyugovóra tért, felmentünk a nagymamához, a sírjához. Tehát 45 éves korában meghalt, 3 árva gyereket hagyott maga után. A nagymamám súlyos beteg lett, rákos lett, és akkor még, hát most sem nagyon tudják gyógyítani, de akkor egyáltalán nem tudták. Ezért nagypapám rengeteg pénzt, időt áldozva Grazban gyógyítatta. Ott megoperálták, de hát nem sokáig maradt életben. Róla annyit, hogy Budapesten végezte a Képzőművészeti Akadémiát, festészetet tanult, és épülettervezést is. Utána elvégezte a rajztanári szakot is, és a szombathelyi polgári fiúiskolában tanított, ami ma az Rínyi utcai, azt hiszem az általános iskola, igen, az Rínyi utcai általános iskola, az volt akkor a polgári fiúiskola. Ő úgy került, ő még Muraszombatban született, mert a dédszülők, tehát az ő szülei muraszombatiak voltak. A dédpapa, aki ezt a házat építette, úgy került ide, hogy a monarchia idején állami szolgálatban volt, és ide helyezték. Adóvégrehajtó volt, és ezt a házat építették. Ennek a háznak a hossza 14,5 méter, lemértem, mert ez a legkisebb itt, ezen a részen. És nem tudtam, hogy miért pont. És valahol olvastam, hogy ez volt a minimális méret, aminek meg kellett felelnie egy épületnek ebben az utcában. Tehát ez volt a minimum, 14,5 méter. Na, hát ő ezt építette, és a nem tudom hány éves volt a nagymama, amikor ide került, azt a magnóliát ott az udvaron, annak az elődjét ő ültette. És akkor 1972-ben, amikor a nagypapám meghalt, ja, először még annyit, hogy amikor ő férhez ment a nagypapámhoz, és Batyándra került, mert a nagypapám ott volt lelkész, ezt a fát, amelyik még nagyon pici volt, kiásta, és elvitte oda. Amikor a nagypapám meghalt 1972-ben, én annak egy ágát letakartam földdel, meggyökeresedett, idehoztam, elültettem, és legalább 3-szor akkora lett, mint az ott. Nagyon jól érzi magát itt a szülőföldjén. Na, hát szegény nagymamámról nem tudok sokat mesélni. A Batyándi lelkészlakot ő tervezte. Amikor férhez ment, akkor visszakerült oda. A nagypapámat úgy ismerte meg, hogy a nagypapám lelkészként temette az ő nagymamáját, tehát a nagymamámnak a nagymamáját.
És akkor ismerkedtek meg. Összeházasodtak, de itt Szombathelyen kötöttek házasságot, 1916-ban, még a monarchia idején. Most nem is tudom, hogy... Hát a nagymamámról. Nagymamám utána Muraszombatban tanított, ott is a polgári iskolában. Ott aztán nem volt ilyen külön, hogy fiú, ott polgári iskola volt. És Batyándról a kocsis horta hintóval Muraszombatban. Hát amíg ő tanított, nem tudom, hazajött, vagy megvárta, nem tudom. De amikor a nagypapámnak temetésre kellett mennie, és a kocsis a hintóval vitte a temetésre, akkor a nagymamám lóháton ment Muraszombatba tanítani. Ezt még nekem mesélték. Régebben azok az idős emberek, akikkel én gyerekkoromban ott találkoztam.

Na, akkor nagypapám evangélikus lelkész volt, 60 évig szolgált lelkészként Batyándon. 1886 december 24-én született Szent Bíboron. Szent Bíbor Batyántól körülbelül 4 kilométerre volt, Muraszombattól 7 kilométerre, akkor 1911-ben szentelték lelkészé, 1913-tól volt az állandó helye Batyándon, de már volt előtte is segédlelkészként Porkoláb Gyulánál, aki már akkor súlyos beteg volt, úgyhogy összesen 60 évig volt ott lelkész. A nagypapám mindent jelentett nekem. Bocsánat, el kellett hagynom. Amikor 70 éves volt, azt mondta, hogy jobb lesz, hogyha én most elmegyek Magyarországra, mert ez az a kor, amikor neki már minden nap számolnia kell azzal, hogy esetleg nem éri meg a következő napot.

Hárman voltak testvérek. Amikor a nagymama meghalt, a legidősebb 11 éves volt, a Tibor. Az édesanyja volt a középső, ő született 1919-ben, a Gusztáv, aki a Lendvai Népújságnak volt az első szerkesztője József Wild idején. Gusztáv meg felelős szerkesztő volt, a József Wild volt az igazgató. Ő volt a legfiatalabb, ő 1921-ben született. Akkor, amikor a nagymama meghalt, akkor nagyapám különböző családokhoz adta őket. Mert ő nem ért rá velük foglalkozni. Édesanyámat ide, a dédmamához, ő nevelte, aztán később Győrben tanult a tanítóképző intézetben. A Gusztáv, ő volt a legfiatalabb, ő hol is tanult? Ptújban, meg még nem tudom hol, aztán egyetemen Ljubljanában, a Tibor pedig Kocsiójébe került, és ő is Ljubljanában tanult, ő gépészmérnöknek, tehát az idősebbik gépészmérnöknek, a fiatalabbik pedig bányamérnöknek. És először kollégiumban laktak mind a ketten, hogy megtanulják a rendet. Utána francia családhoz kerültek, hát ma azt mondanák, hogy albérletbe, de akkor azért egy kicsit másképp volt, mert ott családtagként kezelték őket. És megtanultak jól franciául, utána mind a ketten német családhoz kerültek, a Tibor is, meg a Gusztáv is, és a Tibor nagyon jól megtanult németül. Neki rendkívül jól tetszett a német fegyelem. És akkor kezdődött, amikor már egyetemen volt, akkor is ennél a családnál lakott, és ők is rábeszélték arra, meg az egyetemen is, hogy lépjen be az a Verma, tehát először is ebbe a német Arbeiterpartájba, NSDAP-ba, és később pedig Wehrmachtnak lett a tolmácsa.

Kedves hallgatóink, a Lutár család története nem ért véget a II. Világháborúnál, sőt, itt válik majd igazán izgalmassá. Mi is innen folytatjuk majd júliusi adásunkat. Kérem, akkor is tartsanak velünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Magam és szerzőtársam, dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam, Torma Róbert nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. A tulipános ládát és benne Kepéné Bihar Máriát hallották. Isten és az ember minket soha el ne hagyjon.

0: Na figyelj!
1: Hajnalban aztán csak pislog az élet, kukás autó az ablak előtt megáll, felkiált a sofőr, hajrá Magyarország!

11 óra 47 perc, pontosan a Budapestben volt ez, előtte pedig ugye a tulipános ládát hallottuk. Előző órában pedig jelentkezett az Aréna VB külön kiadás. Ez egy ilyen bevezető műsor volt, ahol csak így a felszínt sikerült kicsit kapargatni, de pénteken ismételten majd várja önöket ugye az új Aréna VB külön kiadás, akkor már szakértőkkel is itt a stúdióban, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe, és akkor majd részletesebben is bele lehet menni a mérkőzésekbe, és még több érdekesség is majd előkerül. Most viszont előkerül egy dal Balázs Fecótól és László Attilától, méghozzá a Hazafelé.

Na ez volt akkor Balázs Fecó és László Attila, egyébként pedig az STA megjelentetett egy cikket, és hát a Michelin Guide 2026-ról szól, ami azt mondta, hogy ez a napján, hogy idén 10 szlovén étterem rendelkezik Michelin csillaggal, egyel több, mint tavaly. És hát a Michelin Guide évszámát, ugye, a 2026-osat, ha nézzük, akkor a Hisa Franca továbbra is megőrizte a 3 Michelin csillagot, tehát ugye Anaros megtartotta a legmagasabb minősítést, a Restaurant Milka továbbra is megtartotta a 2 Michelin csillagot, egy Michelin csillagos étterm pedig van összesen 8, ezek a COB, a Dame Restaurant, Gustin Lapillo Zeto, Gritsch, Hisadenk, Hisa Linhardt, Pavus Restaurant és a Restaurácia Strelec. Ez pedig akkor gratulálunk a séfeknek. Meg egyben megköszönjük a figyelmüket, és hogy a Muravidéki Magyar Rádiót választották. Egy kis zene még következik, majd délben akkor várja önöket a délutáni csapat, Élen Donner témával, ő lesz itt önökkel délután, úgyhogy jó kezekben lesznek, maradjanak az MMR-rel. Délelőtt pedig kik voltunk önökkel? Király Boglárka válogatta a zenéket, és hát voltak technikusaink is, nekik is köszönjük szépen akkor a munkájukat, és hát Király Tomi és Vucsak Filip, jól mondom, ugye, így van, nevekkel mindig nehezen állok, és hát hadilában állok, minden esetre ezt is meg fogom majd tanulni, mikor eljön annak az ide. Na, 6 perc múlva pedig déli kronikot, pedig akkor még a délelőtti hírszerkesztőt is hallani fogják, méghozzá Oleti Zsuzsannát, úgyhogy jó rádiózást, szép napot, szép délután mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika munkatársai, Donner Tíme a műsorvezető, Király Tomislav és Bucsák Filip hangtechnikusok nevében is Oleti Zsuzsa hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. A mai nap első hír összefoglalójában egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: Szlovén parlamenti küldöttség utazott ma Szerbiába.
1: Kedden emelkedett a dízel és a fűtőolaj ára, a 95-ös benziné változatlan maradt.
2: 5 éve nem látott szintre erősödött a forint hétfőn.
1: Drónokkal támadta Moszkvát Ukrajna.
2: Az amerikai elnök pénteken nyilvánosságra hozhatja az Iránnal kötött megállapodást.
1: Egy újabb önjelölt mikroállam jelent meg a Szerbiai és Horvátország közötti vitatott Dunai területen. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletek ismertetésére, számítunk figyelmükre. Zorán Stevanović házelnök vezetésével ma népes szlovén parlamenti küldöttség utazott Szerbiába 3 napos hivatalos látogatásra.
2: A delegáció délben Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke fogadja hivatalában. A látogatás részeként a Nemzetgyűlés küldöttsége a következő napokban találkozik Alekszandar Vučić szerb elnökkel, Đuro Macut miniszterelnökkel, valamint a szerbiai szlovén közösség képviselőivel is.
1: Szlovéniában kedden emelkedett a dízel és a fűtőolaj ára, a 95-ös benziné pedig változatlan maradt az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 1,59 € maradt, a dízeli 3,3 centtel 1,71 €, a fűtőolajé pedig 0,6 centtel 1,31 € emelkedett, közölte a Környezetvédelmi, Éghajlatügyi és Energiaügyi Minisztérium.
2: Emlékeztetőül, a szlovén kormány a múlt héten újabb 6 hónappal meghosszabbította az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli üzemanyagárak szabályozását. Az autópályák mentén működő töltőállomásokon továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat. A minisztérium közlése szerint a szabályozott árakat továbbra is a világpiaci olajtermékárak és a dollár-euró árfolyam alakulása alapján számítják ki. Az új árak június 22-én hétfő éjfélig maradnak érvényben.
1: A szlovén jegybank ma teszi közzé frissített gazdasági előrejelzését.
2: Ezt megelőzően a hazai és a külföldi intézmények épp a napokban 2%-ra, vagyis kissé az alá csökkentették az idei szlovén gazdasági növekedésre vonatkozó becslésüket. Elemzők szerint a jegybank várhatóan szintén kismértékben csökkenti idei GDP növekedési előrejelzését, miközben jelentősen megemeli az inflációra vonatkozó becslését.
1: A szlovén irodalmi műfordítók egyesülete idén Reiman Judit magyar műfordítónak ítélte oda a Laurinok levelet, amelyet a szlovén szépirodalom, humán és társadalomtudományi művek magas színvonalú fordítói életművéért, valamint a szlovén irodalom külföldi népszerűsítéséhez való hozzájárulásért adományoznak.
2: A szlovén irodalom magyar nyelvű közvetítője a díjat jövő hétfőn veszi át, amikor egy beszélgetésre is sor kerül a díjazottal. A beszélgetést Mihelics Márjánca műfordító, a Szóredi kitüntetettje vezeti majd.
1: Szlovén rovatunkat magyarországi hírekkel folytatjuk. Miután hétfő megszavazta a Magyarországgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozta a miniszterelnök hivatali idejét, előkészítette a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését és megalapozta a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, véget ért a parlament rendes tavaszi ülésszaka.
2: Róf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére kedden rendkívüli ülésnapot tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök ígérete szerint sűrűn fog ülésezni a nyáron is. Kedtől nyáron már minden ülés, így a kedd is, rendkívülinek minősül, emelte ki a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően. Kedden a 9 órakor kezdődött ülés napirendje szerint a képviselők megemlékeznek Nagy Imre és mártírtársai újratemetésére. temetésének évfordulójáról, majd több általános vitát is lefolytatnak. Vagyonnyilatkozatok, kekvák, egyetemek, közbeszerzések, ezekről mind szó lesz a korrupció ellenes törvénycsomag keddi tárgyalásán az ország. De jön

0: Ferrarinek. Komoly akadályok gördültek az Adria Intercity idei elindulása elé, pedig a Budapest és Split között közlekedő közvetlen éjszakai járat az elmúlt években óriási sikerrel működött.
1: A probléma gyökere a dunakeszi járműjavító csődje volt, ami miatt egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő légkondicionált hálókocsi a szerelvények összeállításához. A megszokott kocsik ugyanis bent ragadtak a fizetésképtelenné vált üzemben. A kialakult helyzetet végül a MÁV-val közös együttműködésben bérelt kocsik csatasorba állításával sikerült megoldani, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közzétett bejegyzéséből.
0: Szomszédolásunkat most Ausztriában, majd Olaszországban folytatjuk, utána pedig a Balkánon időzünk. 2027-től tovább szigorítanának az osztrákok, új büntetési tételek léphetnek életbe a közúti közlekedésben.
1: Az egyik legfontosabb változás a gyorshajtókat érinti. A 30 km/h nagyobb sebesség túllépés esetén kiszabható minimum bírság 150 euróról 200 euróra emelkedne.
0: Felébredt az Etna. A szicíliai vulkán hamufelhőt ereszt ki magából több mint 3000 méteres magasságban. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül.
1: Európa legmagasabb aktív vulkánjából tavaly december végén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Március elején hamufelhő tört fel a vulkánból.
0: Alekszandr Vučić szerb elnök a közeljövőben lemondhat tisztségéről, hogy visszatérjen a miniszterelnöki posztra, amivel átrendeződhet a szerb belpolitika.
1: Vučić esetleges lemondás esetén Ana Brnabić házelnök ideiglenesen átvenni az államfői feladatokat, és ezzel ő lenne az első politikus Szerbiában, aki pályafutása során a három legfontosabb állami tisztséget is betöltötte, írta a Danas című belgrádi napilap. Alekszandr Vučić elnöki megbízatása 2027 májusában jár le, és a szerbiai alkotmány értelmében nem választható meg ismét.
0: Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán dróntámadás érte a létesítményt, írja Reuters.
1: Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester közlése szerint kedden 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. A Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök X oldalán közzétett felvételen több Moszkva felett repülő pilóta nélküli repülőszerkezet is látható. A dél-oroszországi Rosztov megye légterében az éjjel 30 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek.
0: Donald Trump amerikai elnök pénteken nyilvánosságra hozhatja az Iránnal kötött megállapodást, mondta J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke kedden. Az előzetes megállapodás létrejöttét vasárnap jelentették be a felek.
1: A megállapodás szerint a Hormuzi szorost pénteken újra megnyitják, a megállapodást aznap Genfben hivatalosan is aláírják. Donald Trump egyébként a franciaországi G7 csúcs találkozó miatt utazik Franciaországba, ahol kedden Katar, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel is tárgyal majd a közel-keleti helyzetről.
0: És ez már záró hírünk benne arról, hogy Liberland után egy újabb önjelölt mikroállam Gapla jelent meg a Szerbia és Horvátország közötti vitatott Dunai területen, egy olyan 205 hektáros földdarabon, amelyre egyik ország sem tart igényt.
1: A Viesti.me montenegrói hírportál a Süddeutsche Zeitungra hivatkozva azt írta, a Gapla nevű államot a 17 éves amerikai Wyatt Beck és társai alapították, akik korábban még sosem jártak a területen, de már létrehozták a mikronemzet saját zászlaját, útlevelét, pénznemét, rendszámtábláját és internetes oldalát. A kezdeményezés céljaként a népek közötti béke és harmónia erősítését, valamint egy modern és innovatív nemzet felépítését jelölték meg. Gapla a 2015-ben alapított Liberland után a második önjelölt államalakulat ezen a dunamenti területen. A mikronemzet nem rendelkezik nemzetközi elismeréssel és állandó lakossága sincs. A térség különleges helyzetének hátterében a szerb-horvát határvita áll. Bár mindkét ország a Dunát tekinti határnak, eltérően értelmezik annak pontos vonalát, mivel a folyó medre az idők során többször változott, több olyan kisebb terület alakult ki, amelyre vagy mindkét ország, vagy egyik sem formál egyértelmű igényt. A Liberland nevű önálló területet Vít Jedlicska cseh aktivista alapította 2015-ben. Amint egy 7 négyzetkilométernyi terület Horvátország és Szerbia között terül el a Duna nyugati partján, a magyar-szerb határtól mintegy 20 kilométerre. Miután a több éve szerb-horvát határvitában ezt a területet egyik ország sem igényelte, így a senki földjének minősül, állította Jedlicska,

0: amikor megalapította a Liberland Szabadköztársaságot. A kezdeményezést azóta sem ismeri el egyetlen ENSZ tagállam sem, ám alapítói szerint több százezer ember érdeklődött már az állampolgárság megszerzése iránt.
1: Sport.

0: Az UEFA ma 16 órától tartja a Bajnokok Ligája első selejtező körének sorsolását. Ezt megelőzően a csapatokat két csoportba osztották, ahol a kiemelt és nem kiemelt együtteseket párosítják majd össze. Az Európa Ligában szintén ma sorsolnak, ott nem volt szűkítés, a Fradi ellenfelei a következő klubok lehetnek. Žilina szlovák, Vojvodina szerb, Ukluj román, Aluminij szlovén, Derry ír és Vestri izlandi klub. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól a tengeren túli labdarúgó világbajnokság F csoportjának Monterreyben rendezett vasárnapi mérkőzésén. A tunéziaiak egyetlen gólját Omar Rekik, a Maribor játékosa szerezte. Tunézia legközelebb közép-európai idő szerint vasárnap hajnalban Japánnal találkozik, majd a jövő hét péntek hajnalban Hollandia ellen lép pályára az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű BB csoport körében.
1: Időjárás. Napközben változóan felhős lesz az ég, de csapadékra inkább csak az esti óráktól lehet számítani. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Úttesten lévő kerékabroncs akadályozza a közlekedést a muravidéki autópályán Vucsjavasz és Muraszombat között Lendva felé. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gornyi Petrovci körzetében végez gyakoribb sebességellenőrzést.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha elfoglaltságuk engedélyezi. Maradjanak továbbra is a rádiónk társaságában. Viszont hallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

1:00 pontos idő. Jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak június 16-án. Kedden délután is együtt rádiózhatunk, ha gondolják. Nincs okunk panaszra, ami az időjárást illeti, sőt, még fokozódni fog a helyzet a következő napokban. Csütörtöktől egészen forróságra számíthatunk, majd írják. Úgyhogy maradjunk a mai napnál inkább. A mai napra sincs panasz, ahogy említettem, 24 fok körüli a hőmérséklet most, és még emelkedni fog a következő órákban. Maradjanak velünk, hogyha idejük engedi és van lehetőségük velünk rádiózni, akkor már a nyári kedd délutánnal várjuk Önöket sok szeretettel este 7 óráig. A hangtechnikus Lebár Teodor, a műsorvezető Donner Tíma, és persze a többi kolléga nevében is kívánok Önöknek jó vételt és jó rádiózást, kellemes kedd délutánt!

0: Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltóvál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
2: Derült az ég az egész ország felett. Jó napot kívánok az MMR hallgatóinak június 16-án kedden délután. Egy óra a pontos idő, friss információkkal folytatjuk tovább. 24 fokot jelentenek Lendváról, Muraszombatból, Mariborból és Ljubljanából is. 27 fok van a tenger melléken és 8 fokot mértek a Kredaricán. Legutóbb ez a jelenlegi helyzetkép. Eleinte sok napsütésre van kilátás, csak délután érkeznek nyugat felől fátyol felhők, de csapadék gócok inkább csak estétől jöhetnek, erős az UV-sugárzás, írják. A maximum hőmérsékletek 24-29 fok között alakulnak majd. Magyarországon is nagyjából erre lehet számítani, már most 26 fokot mutatnak a hőmérők Lentiben, Zalaegerszegen, Szentgotthárdon, 25 fok van Nagykanizsán, Szombathelyen és Budapest környékén is. Hát közelíti a 30 fokot a hőmérséklet. Ma még nem éri el sok helyütt, de holnap már igen. Szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan, hát főleg tőlünk keletebbre fordulhat elő némi csapadék. Hajnalban 12-17 fok lesz, napközben 25-31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön még emelkedik majd a maximum, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor vagy zivatar, az északi szél helyenként felfrissülést hozhat majd a melegben. Pénteken is napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a konkrét hőség, 30-35 fok között alakulnak a maximumok. Valamelyest csökkent a pollenterhelés a hét elején, de ez a következő napokban majd inkább erősödni fog a melegebb idő beköszöntével. Ma nem várható fronthatás, helyenként fordulhatnak elő kellemetlen tünetek a szelesebb tájakon, főleg fejfájás, migrén, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás, ahogy említettem, erős, 10 és 16 óra között kerülni kell a tűzőnapon való tartózkodást, erős, illetve nagyon erős szintet érhet el ez a sugárzás, illetve ha muszáj kint lenniük, akkor a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Legyenek nagyon figyelmesek az utakon is, mindjárt rájuk térünk.
3: Közlekedési hírek.
2: Országszerte száraz utakon folyik a forgalom az országban, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a Steyr autópályán, a Ljubljana felé vezető sávot a Locsica alagútban le kellett zárni. Aztán a tenger melléki autópályán Rázdörtő és Posztolyna között egy úttesten lévő gumiabroncs akadályozza a forgalmat. Torlódás is előfordul több helyütt, a Steyr autópályán a Szlovenske Konyice és a Domžale csomópont előtt Ljubljana felé torlódnak, és Drámlétől Maribor felé is torlódik a forgalom. Tengermelléki autópályán alaposan megnövekedett a forgalom, úgyhogy Posztolyna előtt Ljubljana felé, és a másik irányba Koper felé is kell torlódásra számítani. Vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig Gornyi Petrovci környékén számíthatunk ma délután. Tartsák be a szabályokat, balesetmentes közlekedést, jó utat! Három perccel múlt el egy óra, friss információkat hallották egészen röviden. Szóltunk az időjárásról, az orvos meteorológiáról és az utakra is rápillantottunk. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, jó vételt, jó rádiózást. Maradjanak velünk a folytatásban, és nem sokára elmondjuk a délutáni tartalmat.

Két perccel 1:45 után a további tartalomról szólunk. Rádiózanak velünk a folytatásban, és nem sokára az ünneplőket köszöntjük majd fel, aztán az óra hátra lévő részét sok-sok zenével töltjük meg, lesz majd egy friss ajánlat is. 2:00 hírek következnek, 2:45 után pedig apró hirdetések, a délelőtt érkezetteket megismételjük, és újabbakat is feladhatnak természetesen. 3:00 lesz a terepjáró, ebben 3 összeállítás lesz ma délután. A szlovén közlekedés biztonsági ügynökség e héten országos megelőző kampányt hajt végre a rendőrséggel együttműködve, melynek célja az alkoholkábítószer és pszichoaktív szerek hatás alatt történő vezetés megelőzése, valamint az ilyen viselkedés következményeinek tudatosítása. Az unió szinten zajló kampány során a rendőrség fokozza a sofőrök pszichofizikai állapotának ellenőrzését, különösen a héten pénteken, amikor egy nemzetközileg összehangolt ellenőrzési maratonra kerül majd sor. Az ügynökség a zéró toleranciát szorgalmazza az alkohol és a kábítószerek forgalomban való fogyasztása ellen, és felszólítja a közlekedőket, hogy felelősségteljesen viselkedjenek a nyári összejövetelek, fesztiválok és az ünnepek alatt. Szabó Márk készíti az összeállítást. Ahogy a következőt is egyébként. A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet keretében működő Muravidéki Mobilitási Központ az Érkezzél fenntarthatóan a könyvtárba és jutalomjár érte regionális kampányt szervezi, amely a tavalyi kísérleti projektből egy szélesebb körű regionális kezdeményezéssé fejlődött, idén 4 könyvtárat összekötve a régiónkban. A muraszombati könyvtárban a szervezők bemutatták a projekt célját, lefolyását, a könyvtárhasználók részvételét, a regionális záró eseményt, valamint a kampány várható hatásait a fenntartható mobilitás előmozdítására. Részletek a terepjáróban, és még egy téma, a jövődet nem tudod megjósolni, de megalkothatod motto alatt köszönt el az egyes számú lendvai KI 2025-26-os tanév 9. osztályos generációja tegnap délután. A részleteket Botka Ágnestől hallgathatják majd meg a mai terepjáróban, terepjáró 3:00 után. Aztán zenék a folytatásban, a 7 zeneszámát is meghallgatjuk, 4:00 hírek jönnek, 4:45 után ökopercek, 5:00 is mondunk híreket, 4:30 után a Tini Express lesz hallható, 6:00, persze nyári verzióban, aztán 6:00 napi krónika, utána pedig az Aréna VB-vel kapcsolatos részét ismételjük meg, ez ma délelőtt hangzott el, ma délelőtt beszélgettek itt a stúdióban a kollégák, és ennek az ismétlésére kerül sor, tehát az esti krónika után. 7:00 előtt egy kicsivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat is. Hát mindezzel várjuk Önöket, meg sok-sok zenével természetesen. 5 perccel múlt el 1:45, kellemes délután mindenkinek.

Június 16-a van, az ünneplőket köszöntjük, Justin névnap van ma. Latin eredetű a férfi név, amely a Justus név továbbképzett alakjából ered. Jelentése igazságos, illetve igaz ember. A szlovén naptárban Beno névnap van, ez a név a Ben egyik formája és héber eredetű. Köszönhetjük még Ajtony, Arany, Aranyka, Aranyos, Aurélián, aztán Barót, Bennó, Círus, Ferenc, Justícia és ennek változatai vannak. Péter, Pető, Petrik, Tina és Tinetta nevű ismerőseinket is már ilyen is van. Június 16-án tehát ők ünnepelnek névnapot, neki gratulálunk, és a születésnaposokat is köszöntjük természetesen, legyen nagyon szép a mai napjuk, illetve hát legyen olyan, amilyennek önök szeretnék. 6 perc elmúlt el, 1:30 zenékkel folytatjuk, nem sokára lesz majd egy friss zenei ajánlat is ebben az órában, a következő órát pedig pontban 2:00 hírekkel indítjuk, hallgassák meg!

0: csak akkor kellek.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Corinna és az Utazó közös formációjában megjelent Esernyő című könnyűzenei dalocskát, amely nem olyan régen debütált a digitális platformon, és kislemezként jelent meg. Témáját tekintve ez a szerzemény tulajdonképpen olyan emberi kapcsolatokról és barátokról szól, akik csak akkor keresik a másikat, ha éppen bajban vannak és segítségre van szükségük. A cím és a refrén visszatérő sorok, és arra utalnak, hogy a dal főhősét csak esőben veszik elő, egyébként háttérbe szorul. Egy nagyon klassz kis dalocska, tűpontos dalszöveggel és szerethető zenével jön Corinna és az Utazó és a közös szerzemény, az Esernyő.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenés est Vlado Kalemberrel, Aszre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenom.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Községek Szövetségének elnöksége a kormány és az önkormányzatok közötti párbeszédről tárgyalt a mai ülésen, amelyen Monika Kirbis-Royce helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős miniszter is részt vett. Egyetértettek abban, hogy a szoros együttműködés kulcsfontosságú a helyi önkormányzatok és a regionális fejlesztés területén kitűzött célok eléréséhez. A miniszter ismertette az új kormány főbb irányelveit, a községek, a regionális fejlesztés és a kohéziós politika területén. Hangsúlyozta továbbá, hogy az új minisztérium rendszeres és operatív párbeszédet kíván kialakítani a községekkel és az önkormányzati szövetségekkel együtt listát kíván készíteni azokról a prioritási területekről, amelyeken rövid és hosszú távú megoldásokat keresnek. A szlovén gazdasága sorozatos sok hatások ellenére is nagyon ellenállónak bizonyult, de a további növekedéshez további intézkedésekre lesz szükség, állapítja meg az OECD a Szlovéniáról szóló legfrissebb gazdasági jelentésében. Az államháztartás megerősítésének szükségessége között kiemeli a beruházások növelését, a tőkepiac további erősítését és a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazását. Az OECD Szlovéniáról szóló legfrissebb jelentésében 4 területen foglalta össze a szükséges további intézkedéseket. Az első helyen az államháztartás további megerősítésének és stabilizálásának szükségességét látják, mint a rövid távú nyomás, mint a közép és hosszú távú kihívások fényében. A legutóbbi nyugdíjreformok pozitív aspektusai ellenére további változtatásokat látnak a nyugdíjrendszerben. Magyarország újonnan kinevezett egészségügyi minisztere Hegedűs Zsolt hivatalos látogatást tett Luxemburgban, ahol az Európai Uniós tagállamok szakminisztereinek szakmai találkozóján vett részt. A foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkozó tanácskozásra érkezve a tárca vezető részletesen ismertette a formálódó magyar egészségügyi reform alapelveit. Hangsúlyozta, hogy az átalakítások középpontjában egy teljesen új értékrend áll, amely szakít a korábbi kizárólag a mennyiségi szemléletre épülő működéssel. Az új kormányzati ciklusban a magyar betegellátást 3 alapérték mentén szervezik újjá. Az őszintesség, az átláthatóság és a magas szintű szakmaiság határozza meg a mindennapi működést. A miniszter szerint bevezetik a minőségi mutatók rendszeres és objektív mérését. Sport. Innsbruckban szerdától vasárnapig rendezik a falmászók világkupa versenyét. 41 nap után pedig Janja Garnbret is visszatér a mezőnybe. Szombaton és vasárnap az 50. világkupa győzelemért száll harcba. Rajta kívül Lucska Rákovec, Lucia Tarkus, Rosa Rékár, Mia Campbell, Sara Csopár és Luka Potocsár szerepel Szlovénia színeiben.
2: Időjárás.
1: Délután derült napos időben lesz részünk. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr pálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Szent Rupert és Vránszko között Ljubljana felé.

Érkeznek az apró hirdetések már is, amik délelőtt jöttek, azok a következők. Lentiben olcsón elvihető, vagy Lentiből olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. A telefonszám 003670-932-7475-ös. Völgyi faluban eladó egy jó állapotú, rendszeresen karbantartott Huszkvárna TC-142T típusú fűnyíró traktor. Hidrosztatikus sebességváltóval rendelkezik, és valamivel több mint 400 üzemórája van. A telefonszám 051-470-491-es. Zalaegerszegen eladó talajmaró és targonca torony, a telefonszám 003630-400-37-89-es. Lovásziban eladó egy 180 centi széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban. Egy pillanat, itt lemaradt a telefonszám, úgyhogy de már korábban is hirdették. Ha gyorsan sikerül megtalálnom, akkor mindjárt mondom. Egyébként kiegészítették a hirdetést annyival, hogy az irányár 30 ezer forint, és megvan a telefonszám is, 003630-880-3843-as, úgyhogy ezt majd még bele biggyesztjük ide a lovászi hirdetés végére. És aztán van még hirdetés, az Őrség lábánál 120 négyzetméteres beköltözhető családi ház gazdasági épületekkel eladó. A telefonszám 003620-372-0785-ös. Aztán MTZ 50-es javított sebességváltóval eladó, ugyanitt eladó Volvo 40 lóerős traktor, asztalos gyalupad, 120 literes villanyboiler és MTZ 50-es első ház szervotartóval együtt. A telefonszám 003630-640-1-6321-es, tehát ezek a meglévő hirdetések, ezek jöttek délelőtt, illetve van még egy hirdetésünk itt. Vásárolni szeretnének traktort és kukoricaszedőt. A telefonszámokat a következő szlovén számra várják, 031-416-412-es. Úgyhogy ez még a hirdetés, ami hozzáérkezett így délutánra. Egyébként pedig hirdethetnek már is, lakossági apró hirdetéseket várunk a következő percekben. Telefonszámaink a jól ismertek, 575-1718 és 575-1719-es.

0: Make love, don't fight. Let's hook tonight.
1: Na hát, túl sok hirdetéssel nem zaklattak bennünket, szám szerint egy sem volt. Bízom benne, hogy azért legközelebb bennünket választanak kicsit többen majd. Erre csütörtökön lesz lehetőség. Kedd délután van, és egy hirdetés érkezett ide írásban, ezt említettem, traktort és kukoricaszedőgépet vásárolnának. A telefonszám 031-416-412-es, ezen lehet érdeklődni és megbeszélni a részleteket. Ennyit akkor az apró hirdetés rovatban, 2 perccel el is múlt 14:30, zenékkel folytatjuk, kellemes délutánt!

9 perc múlva 3-kor már a terepjáró következik, és 3 összeállításunk lesz ma délután. Azt mondja, hogy az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 9. osztályos tanulói is búcsúztak. Bodk Ágnes összeállítása szól erről, illetve róluk. Aztán Szabó Márk készít 2 összeállítást. A Szlovén Közlekedés Biztonsági Ügynökség e héten országos megelőző kampányt hajt végre a rendőrséggel együttműködve, amelynek célja az alkohol, kábítószer és pszichoaktív szerek hatás alatt történő vezetés megelőzése, illetve az ilyen viselkedés következményeinek tudatosítása. Ez az egyik téma. A másik pedig a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet keretében működő Muravidéki Mobilitási Központ az Érkezzél fenntarthatóan a könyvtárba és jutalomjár érte regionális kampányt szervezte meg. Részletek nem sokára, 3 órától terepjáró számítunk figyelmükre.

0: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet keretében működő Muravidéki Mobilitási Központ meghirdette az Érkezzél fenntarthatóan a könyvtárba és jutalom jár érte regionális kampányt. A kezdeményezés a tavalyi kísérleti projektből egy szélesebb körű regionális akcióvá fejlődött, amely idén 4 könyvtárat köt össze régiónkban. A muraszombati könyvtárban a szervezők bemutatták a projekt célját, lefolyását, a könyvtárhasználók részvételét, a regionális záró eseményt, valamint a kampány várható hatásait a fenntartható mobilitás előmozdítására. Szabó Márk riportja.
1: Trajnostno knjižnico po nagrado. Naš cilj je da ljudje svakodnevna opravila opravljajo trajnostno.
2: Fenntarthatóan a könyvtárba ajándékért. Célunk e kampányal az, hogy az emberek minél kevesebbet használják autójukat. Tavaly a Ljutomeri könyvtárral indítottuk ezt a kezdeményezést, és mivel sikeres volt, ezért idén kiterjesztjük mind a 4 régiónkban lévő könyvtárunkra. Az akció keretében minden könyvtári látogatás során matricákat kaphat az a felhasználó, aki fenntarthatóan jön a könyvtárba. 5 matrica megszerzése után sorsoláson vehet részt a látogató, és értékes ajándékokat nyerhet. A fődíj egy elektromos kerékpár lesz, amit mi biztosítunk, de további ajándékokat is kiosztanak a könyvtárak. November 14-én lesz a záró rendezvénye a Lendvai könyvtárban, az akció pedig október 30-áig tart.
3: Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója így mutatta be az akciót. Majd a muraszombati területi és tanulmányi könyvtár igazgatója Claudia Sekskáfár folytatta.
4: Knjižnice nismo le izposojevališče knjig, ampak tudi pomembni promotorji vrednot lokalni skupnosti.
0: Könyvtárainkban nem csak könyveket lehet kölcsönözni, hanem a helyi közösségeink értékeit is népszerűsítjük. Támogatjuk Muraszombat község fenntartható városi közlekedési stratégiáját. Azon vagyunk, hogy csökkentsük a közlekedés általi negatív hatásokat, és felhívjuk a figyelmet a zöld mobilitásra. Ugyanis feladatunk a szemléletformálás és figyelemfelkeltés, így aktívan hozzájárulhatunk a fenti célokhoz. Szeretnénk, hogy az akció által többen látogassanak meg minket, és új felhasználókat nyerjünk.
3: A Ljutomeri könyvtárban volt tavaly először ilyen akció régiónkban. Vesználai Száni igazgatót hallják.
0: A tavalyi teszt tapasztalatainkból mondhatom, hogy tetszett a látogatóknak az akció, úgy a gyerekeknek, mint a felnőtteknek. Idén komolyabb díjak vannak már, hisz tavaly az akció ezen része nem volt még annyira erős. Jó ötlet, hogy a díjátadón ott kell, hogy legyen a nyertes, különben rossz szájíz maradna az akció után.
3: Ljutomerben tehát csak folytatják a tavalyi gyakorlatot, míg Gornyaradgona könyvtárának igazgatója Andrea Vucsák Hribár örömét fejezte ki, hogy idén már ők is részesei a kezdeményezésnek, és bemutatta további hagyományos fenntartható tartalmaikat is. Dr. Zágorec Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója pedig ezt mondta.
5: Mobilisabban, autók nélkül, esetleg kerékpárral jönnek az olvasók a könyvtárunkba, ezzel a zöld természetet és a környezetünket is védik, ez a kiinduló pont. Ugyanakkor a könyvtárba belépve olvasnak, mi örülünk minden ilyen olvasónak, aki gyalog jön hozzánk. A fenntarthatóság világ téma, Szingapurban is voltam 3 évvel egy konferencián, az egész világ küzd azért, hogy megállítjuk a káros gázokat, a környezetszennyezést, és hogyan ezt a kulturális központokba, illetve a könyvtárokba. Megköszönöm Magdics úrnak és Berki Robertnek is a Turisztikai Fejlesztési Központból, akik felkértek erre, hogy vegyünk részt az akcióban. Reméljük, hogy belépnek hozzánk, reméljük, hogy részt vesznek az akcióba, felvilágosulnak, hogy néha gyalog is el lehet jönni, részt lehet venni, például a könyvtári szolgáltatásokba.
3: A zárórendezvény Lendván lesz, ahova várják az összes résztvevőt és nyertest az egész régióból.
0: A jövődet nem tudod megjósolni, de megalkothatod, mottóval köszönt el az egyes számú Lendvai K.I. 2025-2026-os tanév 9. osztályos generációja tegnap délután. A részleteket Botka Ágnestől hallják.
6: Az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskolában az elköszönő három osztály igyekezett tréfás jelenetekkel tarkítani a hagyományos táncos keretet. Az osztály életéről készült videókat felváltották a vidám jelenetek, amelyekből az önirónia sem hiányzott. Minden nemzedék valami újjal gazdagítja az iskolát, így az idei elköszönő is. Foglalta össze Vida Törnár Judit, iskolaigazgató.
7: Volt egy idő, amikor egy kicsit komolyabbak voltak tényleg az ünnepélyek, ezek az záróünnepélyek, de a világ változik, így változnak vele a gyerekek is, és én nagyon örülök neki, hogy a saját kreativitásukat így megmutatják, mert azért van benne itt tanári irányítás is egy kicsit, de azért rengeteg olyan dolog, ami nekik tetszik. A mai éven egy három osztályos, kilencedikes generációt kísértünk el, akikre elmondhatjuk azt, hogy főleg a sportban voltak nagyon-nagyon eredményesek, természetesen azért próbálkoztak más helyeken is elérni eredményeket, és azt gondolom, hogy mindenképpen jól képviselték az iskolát, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, és én azt kívánom nekik, hogy legyen a következő években sok sikerük, legyenek becsületesek, kreatívak, és ne felejtsék el, hogy honnan indultak.
8: Lana Máricot kérdezem, akit már egy kicsit korábbról ismerek a film forgatásról, de úgy látszik, ez a generáció nagyon-nagyon ügyes, és gratulálok ehhez az összeállításhoz is, amit bemutat.

0: Mindenkinek nagyon hiányozni fog a suli és a barátaik.
1: Hol folytatjátok te konkrétan?
0: Hát vannak emberek, akik Mariborba mennek, mondjuk én. Vannak emberek, akik Jutomerben, Muraszombatlendben, mindenhová megyünk.
1: Igen, de a barátság megmarad.
0: Igen, az biztos.
1: Gratulálok Izabella Sziáricsnak, akit sokszor láttunk különböző díjkiosztókon, a zeneiskola föllépésein, és most itt van 9-esként táncolt, nagyon csinos volt ő is, mint a többi. Milyen érzések azok, amelyekről most beszélhetsz nekem?
2: Egyből nagyon jó érzés, de nagyon szomorú is, mert ez a 9 év azért sok volt, és sok emlék szép, meg sok jó barát, meg minden.
1: Nagyon szépen táncoltatok, nagyon tetszett az összeállításotok.
2: Köszönöm. Minden pénteken voltak gyakorlásunk, táncolásra meg ez. Sokat gyakoroltunk.
1: Nagyon szép volt ez a tanároknak ez az utolsó üzenetei, amit a 3 osztályfőnök fogalmazott meg. Viccesen ez különösen tetszett, és úgy érzem, hogy ez az iskola teljesen megfiatalodott.
3: Örülünk, hogy tetszett a program. Az osztályfőnökök úgy gondoltuk, hogy az utolsó pontnál mi is teszünk hozzá valamit. Egy néhány gondolatot, tudást, tapasztalatot, könnyebb legyen nekik.
1: Ezeket pedig úgy fogalmazták meg, hogy olykor épp az ellenkezőjét mondták annak, amit szeretnének vagy kívánnak nekik.
3: Nem fekete-fehér az élet. Az élet igaz egy szivárvány, és a gyerekeknek ezt érezni kell, hogy így kell élni.
4: A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség e héten országos megelőző kampányt hajt végre a rendőrséggel együttműködve, melynek célja az alkohol, kábítószer és pszichoaktív szerek hatás alatt történő vezetés megelőzése, valamint az ilyen viselkedés következményeinek tudatosítása. Az unió szinteni zajló kampány során a rendőrség fokozza a sofőrök pszichofizikai állapotának ellenőrzését, különösen június 19-én pénteken, amikor egy nemzetközileg összehangolt ellenőrzési maratonra kerül sor. Az ügynökség a zéró toleranciát szorgalmazza az alkohol és a kábítószerek forgalomban való fogyasztása ellen, és felszólítja a közlekedőket, hogy felelősségteljesen viselkedjenek a nyári összejövetelek, fesztiválok és ünnepek alatt. Szabó Márk, Deán Kelenc rendőrt kérdezi. Nyári napok várnak ránk, a vakáció, fesztiválok, koncertek, ünnepségek és társasági élet időszaka. Azt szeretnénk, hogy ez az időszak tele lenne szép emlékekkel, nem pedig tragikus hírekkel a szlovén utakról. Már kis mennyiségű alkohol is befolyásolja a reakcióidőt, az ítélőképességet és a biztonságos vezetési képességet. Egyetlen meggondolatlan döntés következményei egész életünkben elkísérhetnek minket, és több generációra is végzetesen nyomot hagyhatnak. Minden egyes haláleset az utakon, az áldozaton kívül legalább 100 ember életét veszélyezteti. Rokonokat, barátokat, kollégákat. Előzzük meg az értelmetlen tragédiákat. Ha olyan buliba vagy rendezvényre megy, ahol alkoholt fogyasztana, viselkedjen felelősségteljesen. Előre tervezze meg a biztonságos hazautazást. Hívjon taxit, használja a tömegközlekedést, vagy jelöljön ki egy józan sofőrt. Mindannyian hozzájárulhatunk a biztonságosabb utakhoz. Védjük meg az életeket, vezessünk józanul, felelősségteljesen és drogok nélkül.
5: Vsak od nas lahko prispeva k bolj varnim cestam, zato varujmo življenja, vozimo trezni, odgovorno in brez drog.
6: Sürgeti Sasa Jeusnika Fol az AVP ügynökség igazgatója. Kelenc Deán Lendva község közlekedésbiztonsági tanácsának elnöke pedig ezt még ezzel egészíti ki.
7: Mint minden éven, ezen az éven is ilyen akció van, mert minden éven olyan adatok vannak sajnos, hogy a forgalomba kivárt a baleseteknél az alkoholfogyasztás növekszik. Ugyanúgy a kábítószer fogyasztása. Évről évre, hogyha most megnézzük az egész balesetből, 493 baleset történt, ahol a sofőrök, akik vezettek, vagy balesetet okozták, 493 balesetben 11 személy meghalt. Ittosak voltak, szóval nem. És ebben még akkor 11 személy meghalt. Ugyanúgy a kábítószer fogyasztása is növekedett. Sok az ellenőrzés, de úgy látszik, hogy mi mindig nem elég ahhoz, hogy csökkentsük az alkohol és a kábítószer fogyasztást a vezetés közben. Ugyanúgy mi nálunk a rendőrségen is látjuk, hogy utolsó időben most nagyon sok ilyen ellenőrzések voltak, ahol a vezetők, vagy a sofőrök ittosak voltak. Nem volt az a megengedett, hanem megengedettem föl volt. volt. És azért vannak minden

0: ilyen akciók. Ezen az éven is lesz, egész héten folyik ez az akció. Így is, úgy is már mink ellenőrizzük a forgalmat, szóval nagy súlyt teszünk erre az alkohol fogyasztásra, kábítószer fogyasztásra, de ebben az időpontban még nagyobb súlyt fektettünk ebbe, hogy ellenőrizzük az egész közlekedők, az nem csak az autósok, éppen ugye a kerékpárosok, mopedisták, motorosok, szkirosok, mindenkit, akik valamilyen eszközzel közlekednek, szóval ellenőrizzük őket.
1: De hát ilyenkor a legjobb, hogyha már mégis ilyen szereket kell fogyasztani, hogy kerüljük el, hogy saját magunk vezetünk, vagy hogyha olyan valaki mellé ülünk be, akin látjuk, hogy nincs megfelelő állapotban, akkor szálljunk ki az autóból.
0: Igen, sajnos abban az időkben, mikor többen voltunk, ellenőriztük a forgalmat, észrevettük, hogy a népek megbeszélték maguk közt, mondjuk kivált a fiatalabbak. Egyik héten egyik vezetett, és akkor hát alkohol nem fogyasztott, másik héten másik. De mondom, ezt most utolsó időben még látjuk, hogy nincs meg az a érzés, hogy mostant ellenőrzés fog történni, többször, mint valamikor volt. És azért az alkoholfogyasztás jobban észre lehet venni, vagy több, mint valamikor ezelőtt egy jó pár éve volt, amikor többen voltunk a terepen. Igen, sajnos kábítószerfogyasztás ugyanúgy, több baleset van, amelyeket ezek a személyek, akik valamit fogyasztanak, most okozzák ezeket a baleseteket.
2: Ne feledjük, hogy a kezdő és profi sofőrökre pedig a zéró tolerancia elve vonatkozik. 0-0-ás állapotban vezethetnek csak is. És végül még egy mondat az elmúlt napokban bevezetett, már a határátkeléseket érintő újdonságról.
1: Ez a határ ellenőrzés, ami az utóbbi években már 2023 óta aktuális volt, ebben a formában megváltozik.
0: Igen, amit a direkt csak a valamikor határátkelőket érinti, ott többet most ellenőrzés nincs. Se a Magyarország oldalon, se a Horvátország oldalon. Ahogy tudom, a osztrákok azok még csinálják az ellenőrzést, de azok sem így, mint eddig szokták, hogy most kint volt pontosan a határon az ellenőrzés. Miink is fogjuk csinálni az ellenőrzést, de nem ilyen módon, mint eddig, hanem más módokon lesznek ezek az ellenőrzések. Ez azt jelenti, hogy mikor beutaznak az országba, akkor nem lesz várakozás, mint mondjuk lent pincén szokott lenni, hanem normálisan beutaznak, és akkor több különböző fajta ellenőrzéseket lehet, hogy csinálunk, még fogunk is csinálni, de mondom, az nem fogja azt jelenteni, hogy most itt fél órás, egy órás várások lennek a határon.
3: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Szabó Márk és Botka Ágnes összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

9 perccel vagyunk 3:30 után, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, június 16-a van, kedd délután jönnek a zenék a folytatásban, a 7 zeneszámát is nem sokára meghallgatjuk, 4 órakor lesznek friss hírek, 4:15 után pedig az ökopercek újabb része majd. Most még egy felhívás, a Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a Nemzetközi Halászléfőző Versenyt. A rendezvényre július 4-én szombaton 13 órától kerül sor Lendván, a Kubis szálloda és a Bella Venecia közötti parkolók területén. Akik szeretnék próbára tenni főző tudományukat és megmérettetni magukat a versenyben, június 22-ig jelentkezhetnek rá. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincsen. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információ a szervezőknél kérhető. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát július 4-én szombaton délután a Lendvai Nemzetközi Halásztéfőző versenyre. Ez még odébb van, maradjunk a mai délutánnál. Jó vételt, jó rádiózást mindenkinek! Thank you.

A hét zeneszáma.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lego.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börbe Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakúni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Zoran Stevanović, a parlament elnöke 3 napos hivatalos látogatáson tartózkodik Szerbiában, ahol a szerb parlament elnöke Ana Brnabić fogadta. A parlamenti küldöttségben Franz Breznik és Meira Hot képviselők, valamint Spela Ocvirk, a parlament főtitkára is jelen van. Délután részt vesznek a szlovén és a szerb posta közös emlékbélye kibocsátásának ünnepélyes átadásán, ahol Stevanović lesz az egyik fő előadó. A parlamenti elnök ma beszédet mondta a belgrádi szlovén nagykövetség által az államiság napja alkalmából szervezett fogadáson is, jelentette be az országgyűlés. Holnap Stevanović és a küldöttség külön találkozik Vučić szerb elnökkel, Marko Đurić külügyminiszterrel és Marina Raguš a szerb parlament alelnökével. A küldöttség holnap vesz részt a Száva menti szlovének egyesületének 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen is. A Caritas Szlovénia 100.400 euró adomány gyűjtött első segélynyújtásra 172 háztartásnak a legutóbbi vihar sújtotta területeken. A Caritas továbbra is gyűjti az adományokat, amelyeket a második fázisban a leginkább sújtott háztartások újjáépítésének segítésére fordítanak. A Caritas munkatársai számos érintett háztartást látogattak meg Komenda és Cerkljena Gorenjskem községekben, valamint Azsétale és Háloze területén. A 172 háztartás között 114 súlyosan megrongálódott lakóépület található, amelyek jelentős károkat szenvedtek, és tetőzete megsemmisült. Az adományok egy részét a szociálisan rászoruló személyeknek is szánják, akik kizárólag mezőgazdasági tevékenységből élnek, és akiknek a szántóföldi termését elpusztította a vihar. Az RMDS nem csatlakozik Adrian Vestea kijelölt miniszterelnök alakuló kormányához Romániában, és törvényhozóinak azt ajánlja, hogy ne is szavazzák meg a kabinetet a parlamentben, jelentette be a szövetség szóvivője és képviselőházi frakciójának elnöke Csoma Botond. Csoma hangsúlyozta, hogy az RMDS parlamenti csoportjai döntenek arról, hogy hogyan szavaznak a kormányról, a vezetőség csak ajánlást fogalmazhat meg ezzel kapcsolatban. Hozzátette, hogy nem hiszi, hogy az RMDS-es törvényhozók az ajánlástól eltérően szavaznának. Csoma tegnap este jelentette be, hogy Vestea kormányra hívta az RMDS-t. A szóvivő akkor úgy fogalmazott, hogy politikai szempontból rendkívül nehéz döntés előtt állnak, különösen, hogy a kormány beiktatásához a szélsőséges pártok, illetve az ezekből a pártokból kivált független törvényhozók szavazatára is szükség lehet. Sport. Az UEFA székházában, Nyonban ma 17 órakor sorsolják ki az Európa Kupa selejtező körének párosait. A szlovén kupagyőztes Aluminijnek, a Ferencváros, a Karabag, a Sheriff Tiraspol, a Dinamo Kijev, a Hajduk, illetve a CSKA a Sofia lehet majd az ellenfele. A mérkőzésekre július 9-én és 16-án kerül sor.
2: Időjárás.
1: Délután derült, napos időben lesz részünk. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Kigyulladt jármű miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma a Muraszombat leágazás előtt Lendva irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Gornyi-Petrovci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma Debeli-Hrib és Máli-Vörh között Obrezsje irányában.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Nyár, parkoló, tűzőnap. Mindannyian ismerjük az érzést, amikor kinyitjuk az autó ajtaját és szembe csap a hőség. De hogy mennyire veszélyes ez, azt kevesen tudják pontosan. Az ADAC, a Német Autóklub mérései szerint már 30 perc alatt 53 fokra felhevülhet az utastér, másfél óra után pedig közel 60 fokra. Akkor is, ha odakint nincs 30 fok. A kormánykerék és a műszerfal hőmérséklete meghaladhatja a 70 fokot is, ami már égési sérülést okozhat. No és a legfontosabb dolog, amit nem lehet elégszer elmondani. Gyereket vagy állatot soha ne hagyjunk az autóban. A kritikus hőgutát okozó hőmérséklet már fél órán belül kialakulhat. Na de mi köze van ehhez a klímának? Mindjárt kiderül, mert a legtöbben rosszul használjuk. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Kezdjük mindjárt azzal, amiről viszonylag keveset beszélünk. A klímahasználatnak komoly környezeti ára van. Az autó légkondicionálója átlagosan 10-20%-kal növeli az üzemanyagfogyasztást. Ez városban, dugóban még több lehet. Elektromos autóknál ugyanennyivel csökken a hatótávolság. A klímarendszerben keringő hűtőközeg évtizedeken át egy olyan gáz volt, melynek felmelegedési potenciája 1430-szorosa a széndioxidnak. Egy szivárgó klímarendszer ezért komoly környezetterhelés. Az ipar szerencsére ma már áttért egy jóval kevésbé káros változatra, de a régebbi autók millióiban még a régi gáz van. És van egy szempont, amit ritkán emlegetnek. A sok autós klíma együtt hozzájárul a városi hőszigetek kialakulásához. A kondenzátorok meleg levegőt fújnak ki, ami tovább melegíti a városi környezetet. Tehát minél melegebb van, annál több klíma megy, és ettől még melegebb lesz. Ez egy ördögi kör. De a klímáról természetesen nem kell lemondanunk, elég okosan használnunk. Íme néhány szabály, ami egyszerre jó nekünk és a környezetnek. Mielőtt beülünk, árnyékoljuk az autót. Az árnyékolás a legolcsóbb és leghatékonyabb megoldás, és érdemes tudni, hogy nem minden eszköz egyforma hatású. Az ADAC tesztje ezt számokkal is megmutatta. A legjobb megoldás az úgynevezett autótakaró, amely az összes ablakot lefedi. Ezzel az utastér hőmérséklete mintegy 16 fokkal alacsonyabb maradt a védtelen autóhoz képest. Persze ez nem mindennapi eszköz, de hosszú parkolásokhoz megéri használni. Második legjobb a külső, szélvédőre helyezett fényvisszaverő napellenző. Ez körülbelül 8 fokos különbséget jelent. Praktikus, könnyen hordható, és a kormányt műszerfalat is megvédi a közvetlen sugárzástól. A belülre rakható napellenző sajnos jóval kevesebbet ér. Az autó így már 49 fokra melegedett fel. A műszerfalra terített világos kendő pedig szinte semmit sem segített. Amit még tehetünk ezen kívül, parkoljunk árnyékos helyre, és ha választhatunk, fordítsuk úgy az autót, hogy a szélvédő ne a délutáni napra nézzen. Persze az is számít, milyen színű az autónk. A fekete autóban azonos körülmények között 5 fokkal több volt, mint a fehérben. Amikor beülünk az autóba, ne kapcsoljuk rögtön maximumra a klímát. Először nyissuk ki az összes ajtót 1-2 percre. A legforróbb levegő így kiszorul, és utána a klímának sokkal kevesebbet kell dolgoznia. Indulás után hagyjuk, hogy először a szellőzés végezze a munkát. Mozgás közben nyitott ablakokkal hamar lehűl az autó. A klíma csak ezután szükséges. Az ideális hőmérséklet különbség 6-8 fok. Ha kint 35 fok van, ne állítsuk be 20 fokra a klímát. A légáram ne közvetlenül ránk, főleg ne az arcunkba fújjon. A rosszul használt klíma egészségügyi kockázatokat is rejt, és itt nem csak a forró autóra gondolunk. A túl hideg, testre fújt klíma komoly panaszokat okozhat. Kiszárítja a nyálkahártyát, ami fogékonnyá tesz a fertőzésekre. A közvetlen légáram izomgörcsöt, nyakmerevséget, fejfájást válthat ki. A nagy hőmérséklet különbség megterheli a szív- és érrendszert, és hirtelen kibelépkedve könnyen megfázhatunk a nyár közepén is. Ezért sem mindegy, mennyire hűtjük az utasteret. A karbantartás nélküli klíma még ennél is alattomosabb. A párologtatón és a légcsatornákban összegyűlő nedvesség tökéletes tenyészhelye a penésznek és a baktériumoknak. Ezeket aztán egyenesen a légutakba fújja a berendezés. Léguti fertőzések, allergiás tünetek, asztma, mindez összefügghet egy régen nem tisztított autóklímával. A jellegzetes bekapcsoláskor érzett dohos szag éppen ezt jelzi. A hűtőközeg szintjét érdemes 2-3 évente ellenőriztetni. Egy lassan szivárgó rendszer nem csak hatástalanná válik, hanem a kiszivárgó gáz komoly üvegházhatású anyag. A pollenszűrőt évente cseréljük. Eltömődve nem csak allergiás terhelést jelent, de a klíma hatékonyságát is rontja. Kérjünk évente egyszer klímatisztítást a szervisztől. Ez a dohos szagot és a penészfertőzés kockázatát egyaránt megszünteti. Az autós klíma nem az ördög, de reflexből, gondolkodás nélkül használva pazarló, szennyező és még az egészségünknek sem tesz jót. A jó hír néhány egyszerű szokással, árnyékolással, szellőztetéssel, mérsékelt beállítással és rendszeres karbantartással sokat spórolhatunk a környezetnek és a pénztárcánknak egyaránt. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

Helyenként zápor, zivatar előfordulhat, még mindig ezt írja az előrejelzés. Hát nem nagyon szeretnénk, hogyha itt dörgés, meg villámlás, meg egyebek lennének, bár a csapadék mindig jól jön. Kellemes idő van odakint, vagy már-már túl meleg, ki hogy érzékeli ezt, 26 fokot mutatnak a hőmérők vidékünkön. Egyébként holnap-holnap után is ez lesz a maximum érték, nagyjából az éjszakák melegednek majd, és pénteken már a 30 fokot közelítjük, szombaton, vasárnap is 30 fok lesz bőven, sőt 32-t mutatnak most vasárnapra. Következő hétre meg nem is merek ránézni, na mégis, mert ott valami nagyot láttam, 34 fok kedden, hát meglátjuk, hogy alakul majd. Minden esetre az előrejelzés azt mutatja, hogy bizony-bizony beköszöntött a nyár. Sokan örülnek neki, sokan kevésbé jól viselik. Sárga riasztás van érvényben egyébként az ivatar miatt. Egy-két helyen az iskolában már lezárták a tanévet, jelesül, ahova a fiam jár, ott a tegnapi nappal véget ért az idei tanév. Hát van olyan iskola, ahol egy héttel, itt Szlovéniában meg még többel tovább tart, a 24-ig általában. És hát az utolsó héten is még azért, hát mondanám, hogy meg tudják keseríteni a tanárok a diákok életét, de hát sokszor előfordul azért az, hogy még az utolsó esélyt is megpróbálják adni annak, aki javítani szeretne, vagy változtatni szeretne a jegyén, jó irányba persze. De azért mindenképpen már kifutóban van ez a tanév, és mindenki a nyári szünetet várja. Nem sokára majd a legrövidebb éjszaka is elérkezik, és a hétvégén meg a következő hét elején, hát kánikulai melegre készüljünk mindenképpen, úgyhogy nem lesznek könnyűek ezek a napok, úgy tűnik a következő egy hétben biztosan magas értékek lesznek, de akár a következő két hetet is említhettem volna. Sokan ilyenkor vízpart mellé vágynak teljesen érthető módon. Lássuk, hogy mi a helyzet, hogyha írja itt az időkép. Strandidő várható a tenger melléken. Napos időt jósol a meteorológia. Hát éjszakabbra megnövekedhet a gomoly felhőzet, kialakulhat egy-egy gyenge zápor vagy zivatar, de egyébként mérsékelt marad a légmozgás, a zivatarok környezetében támadhat fel a szél. 27-31 fokot mérnek az Adriánál, a tengervize Pulánál és Splitnél is 24 fokos. 22 fokos a Balaton. Napos időt mutatnak oda, és egy-egy zivatar megzavarhatja ezt a dolgot. Fokozódik viszont ott is a meleg, 28 fokra lehet készülni. És hogy említettem, a víz 22 fokos, az UV-sugárzása mindenütt vízpart mellett főleg felhívják a figyelmet, ez már nagyon erős fokozatot ér el, úgyhogy a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, a világos bőrűek akár 10 perc alatt is bőrpírt kaphatnak, úgyhogy legyenek körültekintőek. Hát nem mondom, hogy most éppen valaki indulna vakációzni, hiszen mondom, még mindenütt nem ért véget a tanév, de azért már tervezni bőven lehet, sőt kell is, mert aztán majd elkelnek a legjobb helyek. Június 16-án kedden, akkor ennyit így prózában a zenék között, de már is belecsapunk a zenékbe, a folytatásba. 20 perc múlva, alig 20 perc múlva, 5 órakor jönnek majd a következő hírek, hallgassák meg mindenképpen.

Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik, majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: Tizenhét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A képviselők több mint egyötöde ellenezte az állatorvosi törvény módosításának rövidített eljárásban történő megvitatását, így az illetékes bizottság nem tárgyalt az ügyben. Időközben a KPK felszólított a magánérdekek nyilvánosságra hozatalára a jogalkotási javaslatok előkészítése során. Az állatorvosi törvény módosítására irányuló javaslatot a Resznica képviselők egy hete nyújtották be rövidített eljárásban az országgyűlésnek. Ezzel egyértelműen szeretnék elhatárolni a kereskedelmi állatorvosi tevékenységet a köztevékenységtől. Mint kifejtették, a meglévő szabályozás túlzottan kötődik az állami állatorvosi szolgáltatások és koncessziós rendszerekhez. Egy ilyen szabályozás korlátozza az állatorvosi tevékenység fejlődését a piacon, csökkenti a versenyképességet és megnehezíti új állatorvosi klinikák, kórházak vagy az állatorvosi tevékenység egyéb formáinak létrehozását, írták. A Resznica párt ma a párt szerveiben megkezdte a döntéshozatalt a sikeres Szlovéniáért szóló partnerség megkötéséről, amelyet Janez Janša kormányfő ajánlott fel minden formálisan ellenzékben maradt pártnak. Zorán Stevanović, a Resznica vezetője üdvözli a megállapodást, mert az egyértelmű ellenzéki státuszt biztosít számukra, de hozzáteszi, hogy a dokumentum nem rendelkezik kellő tartalommal. A párt tanácsnak délután kellett volna üléseznie az adott témában, de a párt ma megerősítette az SZTA-nak, hogy elhalasztják a találkozót, hiszen Zorán Stevanović, a párt elnöke hivatalos látogatáson tartózkodik Szerbiában. A parlamenti csoport és a párt tanács mellett egy szakértői tanács is ülésezik, közölte a párt az SZTA-val. Az SDS 14 napon belül várja a pártok válaszát. A Gibanye Svoboda nem tartja elég tartalmasnak a dokumentumot, míg a Levica visszautasította az együttműködést. Amerikai-ukrán-francia elnöki találkozót hozott ma a G7 nemzetek franciaországi csúcs találkozója, írja a Kiev Independent. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump utoljára 4 hónapja találkozott egymással, ezúttal 30 percet beszélgettek. A G7 csúcs találkozón az egyik központi téma éppen Oroszország-Ukrajna elleni háborúja volt. Zelenszkij elmondta, a 7 ország megállapodott Ukrajna légvédelmi rendszerének támogatásában és rakétákkal is segítik az ország védelmét. Amerikai és ukrán tisztviselők egyaránt arról számoltak be, hogy a béketárgyalások az Egyesült Államok Iránnal szembeni háborúja miatt hagytak alább. Zelenszkij egy 3 oldalú találkozót szeretne megszervezni Trumppal és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de az utóbbi elzárkózik ettől. Sport. Jaka Lakovics ugyan áprilisban távozott a Gran Canaria kosárlabda csapat kispadjáról, de a Sportando írása szerint továbbra is Spanyolországban marad. Lakovics az első ligás La Langua együttes edzője lesz, a 47 éves szakember fő kihívása az lesz, hogy fenntartsa a spanyol kosárlabda egyik legstabilabb projektjének versenyképességét az utóbbi években.
4: Időjárás.
3: Délután derült napos időben lesz részünk. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
3: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Górnyi-Petrovci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma Szlovenszke Konyice és Drámnye között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Zadobrova és Sneberje között Ljubljana felé. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és jó barátokat, hogy 94 éves korában elhunyt Húzian Marieta Lendva hegyről. Temetése szűk családi körben lesz. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és jó barátokat, hogy 94 éves korában elhunyt Húzian Marieta Lendva hegyről. Temetése szűk családi körben lesz.

Majd fél óra zenei válogatás, még ebben az órában 17:30 az MMR-t hallgatják, aztán a következő órában majd a napi krónikával indulunk, a hír összefoglalót követően pedig a délelőtti VB aréna összeállítást ismételjük meg, és nem hiába mondjuk, hogy razziázik a rendőrség, mérik minden nap a sebességet több helyen, aztán meg ugye külön akciókra is sor kerül gyakran, de még így is sokan belefutnak a büntetésekbe, egyébként velünk is elő fordulhat időnként, és konkrétan egy friss jogsissal történt elő most egy ilyen eset, hogy lekapcsolták június 15-én, tehát tegnap a gornyaradgonai rendőrök végeztek sebességmérést Apache községben. Egy személygépkocsi vezetője meg vagy nem ismeri a számokat, vagy nem tanulta meg a szabályokat. 111 km/h sebességgel haladt a településen, ahol ugye 50 km/h a megengedett sebességhatár. Az eljárásnál természetesen megállították, kiderült, hogy egy kezdő sofőrről van szó, nem tudom, hogy ez mennyire baljós előjel. A vezetői engedélyét ideiglenesen bevonták, vádat emeltek ellene az illetékes bíróságon. A rendőrségtől kaptuk a tájékoztatást, és ismételten felhívják a közlekedők figyelmét a sebességkorlátozások szigorú betartására. És mivel a megfelelő sebességgel való vezetés, vagy a nem megfelelő sebességgel való közlekedés súlyos baleseteket okozhat, és a közlekedési balesetek egyik leggyakoribb oka a gyorshajtás, úgyhogy érdemes betartani a szabályokat. Hát 50 helyet mondjuk, ha 55-tel megyünk, akkor talán még nincs baj, de hát 50 helyet 111, talán szembesütött neki a nap, aztán nem látta a számokat jól ott a műszerfalon. Na mindegy, így ne közlekedjenek önök. Bízom benne, hogy nem is teszik ezt, és ez nem is kérdéses. Maradjanak velünk a folytatásban is. Ahogy említettem, jönnek a zenék, másfél perccel vagyunk 17:30 után, 18:00-kor pedig érkezünk a hír összefoglalóval.

0: Az Esti Krónika mikrofonjánál Donner Tímea a műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
1: A Községek Szövetségének elnöksége a kormány és az önkormányzatok közötti párbeszédről tárgyalt a mai ülésen.
0: A képviselők több mint egyötöde ellenezte az állatorvosi törvény módosításának rövidített eljárásban történő megvitatását.
1: A Resnica párt ma a párt szerveiben megkezdte a döntéshozatalt a sikeres Szlovéniáért szóló partnerség megkötéséről.
0: Az RMDS nem csatlakozik Adrián Vestea kijelölt miniszterelnök alakuló kormányához Romániában.
1: Amerikai, ukrán, francia elnöki találkozót hozott ma a G7 nemzetek franciaországi csúcs találkozója. Zelenszky és Trump megbeszélést tartott.
0: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A Községek Szövetségének elnöksége a kormány és az önkormányzatok közötti párbeszédről tárgyalt a mai ülésen, amelyen Monika Kirbis-Royce helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős miniszter is részt vett.
1: Egyetértettek abban, hogy a szoros együttműködés kulcsfontosságú a helyi önkormányzatok és a regionális fejlesztés területén kitűzött célok eléréséhez. A miniszter ismertette az új kormány főbb irányelveit a községek, a regionális fejlesztés és a kohéziós politika területén. Hangsúlyozta, hogy az új minisztérium rendszeres és operatív párbeszédet kíván kialakítani a községekkel és az önkormányzati szövetségekkel együtt, listát kíván készíteni azokról a prioritás területekről, amelyeken rövid és hosszú távú megoldásokat keresnek.
0: A képviselők több mint egyötöde ellenezte az állatorvosi törvény módosításának rövidített eljárásban történő megvitatását, így az illetékes bizottság nem tárgyalt az ügyben. Időközben a KPK felszólított a magánérdekek nyilvánosságra hozatalára a jogalkotási javaslatok előkészítése során.
1: Az állatorvosi törvény módosítására irányuló javaslatot a Resznica képviselők egy hete nyújtották be rövidített eljárásban az országgyűlésnek. Ezzel egyértelműbben szeretnék elhatárolni a kereskedelmi állatorvosi tevékenységet a köztevékenységtől. Mint kifejtették, a meglévő szabályozás túlzottan kötődik az állami állatorvosi szolgáltatások és koncessziós rendszerekhez. Egy ilyen szabályozás korlátozza az állatorvosi tevékenység fejlődését a piacon, csökkenti a versenyképességet és megnehezíti új állatorvosi klinikák, kórházak vagy az állatorvosi tevékenység egyéb formáinak létrehozását, írták.
0: A Resznica párt ma a párt szerveiben megkezdte a döntéshozatalt a sikeres Szlovéniáért szóló partnerség megkötéséről, amelyet Janez Janša kormányfő ajánlott fel minden formálisan ellenzékben maradt pártnak. Zorán Stevanović, a Resznica vezetője üdvözli a megállapodást, mert az egyértelmű ellenzéki státuszt biztosít számukra, de hozzáteszi, hogy a dokumentum nem rendelkezik kellő tartalommal.
1: A párttanácsnak délután kellett volna ülésezni a témában, de a párt ma megerősítette az STA-nak, hogy elhalasztják a találkozót, hiszen Zorán Stefanović a párt elnöke hivatalos látogatáson van Szerbiában. A parlamenti csoport és a párttanács mellett egy szakértői tanács is ülésezik, közölte a párt az STA-val. Az SDS 14 napon belül várja a pártok válaszát. A Giványe Svoboda nem tartja elég tartalmasnak a dokumentumot, míg a Levica visszautasította az együttműködést.
0: A Caritas Szlovénia 100.400 euró adomány gyűjtött első segélynyújtásra 172 háztartásnak a legutóbbi vihar sújtotta területeken. A Caritas továbbra is gyűjti az adományokat, amelyeket a második fázisban a leginkább sújtott háztartások újjáépítésének segítésére fordítanak.
1: A Caritas munkatársai számos érintett háztartást látogattak meg Komenda és Szerkjana Gorenskem községekben, valamint Zsetale és Halózetel területén. A 172 háztartás között 114 súlyosan megrongálódott lakóépület található, amelyek jelentős károkat szenvedtek és a tetőzetük megsemmisült. Az adományok egy részét a szociálisan rászoruló személyeknek is szánják, akik kizárólag mezőgazdasági tevékenységből élnek, és akiknek a szántóföldi termését elpusztította a vihar.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Magyarországon újonnan kinevezett egészségügyi minisztere, Hegedűs Zsolt hivatalos látogatást tett Luxemburgban, ahol az Európai Uniós tagállamok szakminisztereinek szakmai találkozóján vett részt. A foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkozó tanácskozásra érkezve a tárcavezető részletesen ismertette a formálódó magyar egészségügyi reform alapelveit.
1: Hangsúlyozta, hogy az átalakítások középpontjában egy teljesen új értékrend áll, amely szakít a korábbi kizárólag a mennyiségi szemléletre épülő működéssel. Az új kormányzati ciklusban a magyar betegellátást három alapérték mentén szervezik újjá. Az őszinteség, az átláthatóság és a magas szintű szakmaiság határozza meg a mindennapi működést. A miniszter szerint bevezetik a minőségi mutatók rendszeres és objektív mérését.
0: Az RMDS nem csatlakozik Adrián Vestea kijelölt miniszterelnök alakuló kormányához Romániában, és törvényhozóinak azt ajánlja, hogy ne is szavazzák meg a kabinetet a parlamentben, jelentette be a szövetség szóvivője és képviselőházi frakciójának elnöke Csoma Botond.
1: Csoma hangsúlyozta, hogy az RMDS parlamenti csoportjai döntenek arról, hogy hogyan szavaznak a kormányról, a vezetőség csak ajánlást fogalmazhat meg ezzel kapcsolatban. Hozzátette, hogy nem hiszi, hogy az RMDS-es törvényhozók az ajánlástól eltérően szavaznának. Csoma tegnap este jelentette be, hogy Veste a kormányra hívta az RMDS-t. A szóvivő akkor úgy fogalmazott, hogy politikai szempontból rendkívül nehéz döntés előtt állnak, különösen, hogy a kormány beiktatása hoz a szélsőséges pártok, illetve az ezekből a pártokból kivált független törvényhozók szavazatára is szükség lehet.
0: Amerikai, ukrán, francia elnöki találkozót hozott ma a G7 nemzetek franciaországi csúcs találkozója, írja a Kiev Independent. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump utoljára 4 hónapja találkozott egymással. Ezúttal 30 percet beszélgettek.
1: A G7 csúcs találkozón az egyik központi téma éppen Oroszország-Ukrajna elleni háborúja volt. Zelenszkij elmondta, a 7 ország megállapodott Ukrajna légvédelmi rendszerének támogatásában és rakétákkal is segítik az ország védelmét. Amerikai és ukrán tisztviselők egyaránt arról számoltak be, hogy a béketárgyalások az Egyesült Államok Iránnal szembeni háborúja miatt hagytak alább. Zelenszkij egy 3 oldalú találkozót szeretne megszervezni Trumppal és Vladimir Putyin orosz elnökkel, de utóbbi elzárkózik ettől.
2: Sport.
0: Az UEFA székházában, Nyonban most sorsolják ki az Európa Kupa selejtező körének párosait. A szlovén kupa győztes Alumininek, a Ferencváros a Karabakh, a Sheriff Tiraspol, a Dinamo Kiev, a Hajduk, illetve a CSKA a Sofia lehet majd az ellenfele. A mérkőzésekre július 9-én és 16-án kerül sor. Jakalakovics ugyan áprilisban távozott a Gran Canaria kosárlabda csapat kispadjáról, de a Spartando írása szerint továbbra is Spanyolországban marad. Lakovics az első ligás La Lagune együttes edzője lesz. A 47 éves szakember fő kihívása az lesz, hogy fenntartsa a spanyol kosárlabda egyik legstabilabb projektjének versenyképességét az utóbbi években. Innsbruckban szerdától vasárnapig rendezik a falmászók világkupa versenyét. 41 nap után pedig Janja Garnbret is visszatér a mezőnybe. Szombaton és vasárnap az 50. világkupa győzelemért száll harcba. Rajta kívül Lucska Rákovec, Lucia Tarkus, Rosa Rékar, Mia Campbell, Sara Csopar és Luka Potocsár szerepel Szlovénia színeiben.
3: Időjárás.
1: Észak irányából este megnövekszik a felhőzet, előfordulhatnak helyi záporok, zivatarok is. Északa nagyjából kitisztul az ég, hajnalban a síkságon ködös párás lesz a levegő. Holnap először túlnyomóan derült időre ébredhetünk, északkeleten mérsékelten borult lesz az ég. Napközben az ország középső részén borult időre van kilátás, estére záporok, zivatarok is várhatók. Reggel 11 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 30 fok közötti értékeket mér. 26 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
4: Közlekedési hírek.

Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A 21. Magyar Rádióban.
2: Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
2: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Június 11-én a társházigazda a Mexikó Dél-Afrika elleni meccsével kezdetét vette az idei év legnagyobb sporteseménye, a labdarúgó világbajnokság. Az eddig lejátszott csoportmérkőzésekről beszélgetünk a következő fél órában. Mondjuk Horváth Dávid, Kovács Sándor és Göncz Edit, köszöntjük a hallgatókat. Mondhatjuk elsőre, ki a favorit, vagy beszéljünk erről egyáltalán, vagy inkább ti kiket láttok a továbbjutók sorában, tekintettel arra, hogy ugye azért már a rajt is csalódottságot hozott némely válogatott számára, úgymond nagyon-nagyon szenvedtek és véreztek.
1: Hát volt egy-két meglepő eredmény azért mindenképp, amire mondjuk úgy nem egészen így számítottam, vagy ilyen formában, de hát szerintem továbbra is a favoritok azok, akiket ugye azért nagyjából mindenki emleget, ugye a spanyolok és a franciák, de hát azért spanyolok már nem bizonyítottak annyira, ugye volt egy mérkőzésük, hát a franciák azok majd most fognak bekapcsolódni a játékba, úgyhogy azok erre lehet azért kíváncsiak leszünk, meg hát ott van az argentinok, és akkor még vannak így a másodvonalban jó néhányan.
0: Sándor nem említette a legnagyobb számára, hát a Németország.
1: Sándor, Németország, ők a második sorban vannak. Igen? Szerintem. Tehát azért van esélyük, de azért nem a legkiemelhetőbb favoritok közt vannak.
0: Dávid? Te hogy láttad az eddigieket?
2: Hát én a tegnap este előtt még a spanyolokat mondtam volna torony magas favoritnak, de a tegnap látottak alapján ezt a véleményemet kicsit megváltoztatnám, hiszen a spanyol válogatott mutatott már néhány gyengeséget, illetve néhány gyenge pontot a játékában, úgyhogy érdekes bajnokság elé nézünk ebből a szempontból. A másik, akiket még említenék, azok pedig a franciák, őket még nem láttuk játszani, ma este játszanak, de ott is nagyon erős a válogatott, illetve Portugália szintén papíron nagyon erősek.
0: Esetleg nagyot alakíthat ilyen úgymond no-name, ismeretlen, debütáló az idei VB-n esetleg egy afrikai csapat véleményetek szerint?
1: Az afrikai csapatok mindig tudnak meglepetést okozni, de egyébként szerintem már most is volt azért olyan csapat, underdog, akár így is mondhatnánk, amelyik akkor ugye jött a meglepetés, hát például ugye Spanyolország ellen mindjárt, meg amit egyik, hát egy ugye nagyon kicsi kis országról beszélünk, nagyjából 150 ezer lakosa van, tehát azért szép teljesítmény, úgyhogy ők már ennek is nagyon örülnek.
0: A folytatásban kicsit aprólékosabban kezdjük a csoportokkal, Dávid, vagy a házigazdákkal.
2: Igen, kezdhetünk akkor.
0: Okay. Na, akkor induljunk, menjünk.
2: Akkor menjünk végig. Először azt ajánlom, hogy a házigazdákon az A csoportban volt a nyitómérkőzés, Mexikó fogadta Dél-Afrikát, lényegében Mexikóvárosban rendezték a mérkőzést. A mérkőzés előtt sok nyugtalanság, illetve több tüntetés is zajlott a stadionban, stadion környékén, úgyhogy ez kicsit árnyalta a futball ünnepének a kezdetét. Viszont ennek nyoma már nem maradt a stadionban, hiszen

0: egyszerűen nagyon jó volt a hangulat, bár nem annyira jó, mint amilyen a mexikói bajnokságban szokott lenni, hiszen többen is azt mondták, hogy ilyen árak mellett nem tudták megengedni az emberek, azok a drukkerek, akik elsősorban mérkőzésre járnak Mexikóban is, hogy ott legyenek a stadionban. Így az a 80 ezer szerencsés ember, aki mégis ott volt, lényegében azt várta, hogy Mexikónak sikerüljön megtörni az átkot, hiszen lényegében már 7 első mérkőzést elveszítettek, illetve nem sikerült nyerni a mexikói válogatottnak. Most viszont papíron egy sokkal gyengébb Dél-Afrika ellen léptek pályára, ami rögtön ki is jött már a meccs nyitányán, hiszen a dél-afrikaiak úgymond hát nem éppen mutattak valamilyen nagyon szép játékot, amit gyorsan ki is használtak a mexikóiak, és a 9. percben meg is szerezték a vezetést. Julián Quiñones lőtt a kapuba Seedhall hibája után. A vendégeknek csak elvétve voltak helyzeteik, és lényegében a hibákat halmozták a második félidőben is. A második félidő elején Seedhallt a 49. percben ki is állította a játékvezető, amiután Raúl Jiménez, a Fulham csatára beállította a végeredményt, a 2-0-át, és lényegében magabiztosan győzött Mexikó. Bár itt érdemes kiemelni, hogy Mexikó sem mutatott annyira nagyon jó játékot.
1: Többet vártak tőle.
0: Igen, sokkal többet vártak Mexikótól is a torna előtt, lényegében a hazaiak is, és a közvélemény is. És amit még érdemes megjegyezni, hogy 3 piros lap volt az első mérkőzésen, ami nagyon érdekes adat, hiszen az előző világbajnokságon Katarban a teljes bajnokság alatt született 4 piros lap. Úgyhogy itt az első mérkőzésen már 3, úgyhogy valószínűleg ez a rekord még meg is dőlhet a torna során.
1: Biztos, hogy meg fog dőlni.
2: Egyelőre még van rá esély, de hát mondjuk az a mérkőzés lehet, hogy meg is érdemelt egy piros lapot. Tényleg, hogy mondjuk ott például az afrikaiaktól többet vártam azért. Tehát engem az kicsit meglepett, tehát hogy valahogy nem ment. Annak ellenére, tehát hogy Mexikó sem mutatott túl sokat, viszont Dél-Afrika az teljesen eltűnt valahogy azon a mérkőzésen.
0: Igen, ezen a mérkőzésen jött pont az ki, hogy mivel emelték a csapatok számát, és sokan attól tartottak, hogy pont emiatt ilyen mérkőzésből lesz több, mint ez az első Mexikó-Dél-Afrika volt, amikor a gyengébb csapat hát lényegében nem is tudott nagyon labdába rúgni ezen a szinten.
1: Tovább lépünk?
0: Igen, a másik mérkőzésen már érdekesebb volt az a mérkőzés, hiszen Dél-Korea Csehországgal csapott össze. Lényegében mindkét csapat különböző játékfilozófiával állt a pályára, hiszen a dél-koreaiak a gyors átmenetekre, a csehek pedig inkább a fizikai fölényre és a pontrugásokra élezték ki a taktikájukat, és lényegében ez látszott a meccs elején is, hiszen mindkét csapat szerette volna inkább átadni a kezdeményezést a másik csapatnak. Egyik sem akart annyira átvenni azt a helyzetet, hogy ő uralja a labdát, illetve ő építse a támadásokat. Végül akkor mégis a dél-koreaiak voltak azok, akik kicsit aktívabbak lettek, próbáltak támadni, viszont mindkét csapatnak voltak helyzetei az első fél időben is, a másodikban is, és lényegében a Dél-Koreának több helyzete volt, mégis a csehek szerezték meg a vezetést egy beadás után. Cofal beadását, illetve bedobását követően Ladislav Krejci bólintotta az ötösből a kapuba a labdát, és ezzel megszerezték az európaiak, a csehek a vezetést. De nem tartott sokáig az öröm, hiszen a 67. percben a dél-koreaiak kiegyenlítettek, majd meg is fordították a saját javukra a találkozót. Hwang In-bom robogott el a jobb oldalon, és centerét Oh Jong-ju értékesítette. A végén a csehek még próbálkoztak kiegyenlíteni, de ez már nem jött össze nekik, és mindent egybevetve lényegében megérdemelten szerezte meg Dél-Korea a győzelmet ezen a mérkőzésen, akire így most a következő fordulóban még a Mexikóval folytatott párharc vár az első helyért a csoportban minden bizonnyal. És lényegében folytassuk is a B csoporttal, ahol Kanada, a másik társházigazda Torontóban fogadta a Bosznia-Hercegovina válogatottját. Lényegében kanadaiak jobban kezdték a találkozót, voltak helyzeteik, mégis a bosnyákok szerezték meg a vezetést, és pedig Jovo Lukic szöglet után közelről csúsztatott a kapuba. Ezek után a hazai csapat, a juharlevelesek még jobban kezdték támadni a bosnyákok kapuját, és ez a szünet után is folytatódott, nekirontottak az ellenfelüknek a kanadaiak, folyamatosan jöttek a helyzetek, többször kellett a bosnyákoknak menteniük a gólvonalon is. És igen, ennek meg is tett az eredménye, hiszen Kyle Larin a 78. percben egyenlíteni tudott, ezután alábbhagyott a nyomás is, és lényegében, ha mondhatjuk úgy, a bosnyákok küzdelmét látva megérdemelt eredmény született, hiszen a Kanada többet támadott, viszont a bosnyákoknak sikerült kivédekezni ezeket a támadásokat, úgyhogy szerintem az 1-1-es döntetlen az ebben az esetben reális eredmény volt.
2: Minden esetre azért egy harcias meccs volt, és már ott akkor kezdett egy kicsit úgy körvonalazni, azért, hogy nagy szerepük lesz a kapusoknak ezen a VB-n. És hát azért volt egy-két kiemelkedő teljesítmény már, amit ugye láthattunk, úgyhogy minden esetre azért kapusokra figyelni kell, és hát köztük akkor van kettőség, bár ugye 40-et meghaladták, úgyhogy...
1: Erről majd később beszélünk, igen.
2: Természetesen később. Úgyhogy nézzük akkor a C csoportot?
0: A B csoportban van még egy mérkőzés.
1: Igen, illetve Katar, volt.
0: Volt, igen.
2: Volt, ja.
0: Katar-Svájc mérkőzést rendeztek, ami szintén nagyon érdekes volt, hiszen ismét bebizonyosodott az az íratlan szabály, hogy aki nem ad, az kap, hiszen Svájcnak rengeteg helyzetje volt. A teljes mérkőzésen több mint 25 kapura lövésük volt, az XG-jük, tehát a várható találatok száma elérte a 3-at, ennek ellenére egy gólt sikerült szerezniük 11-esből, és mivel a foci megbosszulta önmagát a hosszabbításban, Katar egyenlített, és kiharcolt egy értékes pontot Svájc ellen a továbbiakra.
1: Érdekes lesz még ebben a csoportban is. Sándor?
2: Tehát igen, azért a C csoport is mondjuk egyébként érdekes, mert ugye van egy óriás ebben a csoport, az Brazília, egy kis ilyen sikersztori Marokkó, egy visszatérőnk is van itt a Skócia, meg hát egy ilyen underdognak is lehetne mondani, ugye Haiti ott van. Tehát ugye a brazilok az egyetlen válogatott, amely minden egyes VB-n ott volt, és hát ugye ők azok, akik rekorderek is, ugye 5 VB címük van. No, a Marokkó elleni 1-1 után Brazília továbbra sem tudott tökéletes rajtot venni egyébként, meg az is érdekes, hogy 2014 óta nem nagyon szoktak VB meccsen hátrányból nyerni, tehát ez valahogy így nehezebben megy a braziloknak. No, most legalább annyit tudtak visszajönni, hogy döntetlenre hozták a mérkőzést, és hát ugye Vinicius Junior mentette a pontot. Egyébként pedig a selejtezők után Brazília élére került ugye Carlo Ancelotti, ami pedig azért érdekes, mert hát azért Brazíliának sem nagyon volt még olyan szövetségi kapitány, amely nem brazil lett volna, és ez még talán azért érdekes adat, mert az összes eddigi világbajnokságon, akik világbajnoki címet szereztek, mindig hazai edző volt. Tehát ha most a brazilok például világbajnokok lennének, akkor ez először történne meg, vagy mondjuk az angoloknál, ugye német edzőjük van. Afrikában pedig ugye Marokkó egy ilyen sikertörténet. 2022-ben az elődöntőig jutottak, és hát ugye Afrika ország korábban nem csinált még ilyet, ez akkor nekik sikerült, és hát nem meglepetés csapatként tekintük rájuk valahogy, hanem most már ők is azért ott vannak a megnevezhetőek közt. Na hát az első fél időben egyébként több nagy helyzetük is volt, és sok elemző szerint közelebb álltak a győzelemhez, de hát ugye ezt ugye lehet vitatni, de viszont tényleg, ha győztek volna, akkor sem lehetett volna nagyon panasz az egészre. A brazilok egyébként ellen gólt szerző Ismael Saibari csapattársa Nelly Ainaoi édesapja korábban top teniszező volt egyébként. Ez egy ilyen kis érdekesség, tehát ilyen sportcsalád. Na meg ugye ott vannak a skótok is, akik 28 év után újra ott vannak a VB-n, kijutottak, és hát 1998-ban jártak utána legutolján világbajnokságon a Franciaországban, és érdekes módon akkor is egy csoportban voltak Brazíliával és Marokkóval. Úgyhogy nekik ez kicsit ilyen déjà vu is lehet. Na, a Haiti elleni 1-0 lett ugye a Skócia első VB győzelme egyébként 1990 óta, úgyhogy ez is egy ilyen kis történelmi mérföldkő. A gólszerző 31 évesen pedig a legidősebb skót VB gólszerző lett, John McGuinnről van szó. No, 52 év után pedig akkor Haiti is visszatért, mert 1974-ben szerepeltek világbajnokságon, és hát az egyik leghosszabb visszatérés a mezőnyben, tehát 52 évig nem voltak ott. Torna egyik legnagyobb underdog sztória is valahogy hozzájuk fűződik, hazai körülmények ellenre kijutottak a VB-re, több helyen ezt torna egyik legszebb kvalifikációs történetének emlegetik, hát ugye ezek is ugye lehet akkor így is, úgy is nézni ezeket. Na, de amúgy Haiti FIFA rangsorban jóval hátrébb van a csoport többinél, mégis nagyon gyors átmenetekkel és fizikális játékkal próbálnak meglepetést okozni. Na, de minden esetre azért nem sikerült, habár lehet, hogy többen azért egy nagyobb mértékű győzelmet vártak például a skótoktól. Azért csak 1-0 lett.
0: Igen, a papírforma szerint valószínűleg lehetett volna nagyobb ez a győzelem, de mint már más meccseken is láthattuk, a kis csapatok elég jól helytállnak eddig a bajnokságon, illetve próbálnak tőlük telhető legjobb teljesítményt nyújtani a nagyobbak ellen.
2: És viszonylag jók is, ami ugye lehet, hogy Cseferinnek az a mondata akkor annyira nem jött, amilyen tiltakoztak is ellene a kisebb csapatok, mert ugye ő nyilatkozta azt, hogy mivel hogy több csapat van, ezért most arra számít, hogy lesznek gyengébe meccsek, tehát főleg ezekre a kisebbekre gondolt, viszont ők eddig jól teljesítettek. Úgyhogy ezért ez mindenképp pozitív tőlük.
1: Sándor, még? Vagy befejeztük már a csoportot?
2: A célról most itt talán akkor egyelőre ennyi.
1: Oké.
0: Okay. Akkor folytassuk is tovább a D-vel, ahol még egy házigazda mutatkozott be, az Egyesült Államok, és lényegében a három házigazda közül nekik sikerült találni a legjobban a bemutatkozás, hiszen nagyon simán 4-1-re legyőzték Paraguay csapatát. Lényegében a találkozó már az első félidőben eldőlt, hiszen 3-0-ás félidőre vonultak Mauricio Pochettino vezette játékosok. Lényegében Paraguay csak szépíteni tudott a második félidőben, a végeredmény pedig 4-1 lett, hiszen a hosszabbításban Giovanni Reina 16 méterről szerezte jobb külsővel az eredményt, mindent, lényegében a végeredményt a csapatnak. A D csoportban pedig még egy Ausztrália-Törökország mérkőzést is rendeztek, ami sokaknak talán meglepetést okozott, hiszen a meccs előtt a törökök voltak a favoritok. Lényegében a papírforma szerint ők voltak az esélyesebbek, viszont Ausztrália meglepte őket, hiszen 2-0-ra sikerült nekik nyerniük. Annak ellenére, hogy a teljes találkozó alatt talán a törökök próbálkoztak többet, illetve támadtak, ott voltak az ausztrálok tér felén, viszont az ausztráloknak sikerült kihasználni a helyzeteiket, és lényegében megérdemelten megnyerni ezt a mérkőzést. Úgyhogy ez a csoport is még tartogat érdekességet a továbbiakban, hiszen az Egyesült Államoknak és Ausztráliának van most 3-3 pontja, még a törökök, akik talán a csoport egyik esélyesei is voltak az Egyesült Államok mellett, még 0 ponton vannak, úgyhogy érdekes tesz még itt is a történés a továbbiakban.
2: Egyébként talán csak egy történelmi érdekesség ez, hogy az USA-Paraguay mérkőzés már volt az első világbajnokságon is 1930-ban, már játszottak egymás ellen, akkor is egyébként amerikai győzelem született 3-0, tehát azért, hogy a különbség azért úgy megvan.
0: Gólarány megmaradt.
2: És egyébként azon a meccsen született az a VB-k első mester hármasa is, 1930-ban ugye, tehát azért kicsit arrébb van, de hát minden esetre. No, az E csoportot is azért érdemes megemlíteni, mert ugye az első ford egyik legsimább meccse lett a végén, ugye az eredményt nézve, de nem úgy indult. Ugyanik a németek egy ilyen gyors, agresszív labdabirtoklással játszottak, egyébként ez a Nagelsmannnak van egy ilyen filozófiája, és a másik fél időre akkor ugye, hát mondhatjuk úgy, hogy szétszették az újonc Curaçaót, és hát Németországnak egyébként ez volt az első győztes VB nyitánya 2014 óta, és hát most már így ezzel a meccsel együtt egyébként 10 meccses győzelmi sorozatban vannak, de ugye 1-0-ra vesztettek, hogy jött az 1-1, és hát azért láthatok a kis csapatoknál a Curaçao, tehát azért úgy örültek, mintha megnyerték volna a meccset. Mert ők megszerezték az első góljukat a VB-n. És hát megszerezték el az első gólt, ez történelmi számukra mindenképp, és hát ugye a szurkolók is nagyon ünnepelték, ez pedig akkor le a kalappal előttük mindenképp. Na, az Elefántcsontpart Ecuador mérkőzés az ugye 1-0-ra végződött, szorosabb meccs volt, mint amit sokan vártak. Ecuador stabil védekezésre épített, de az afrikaiak pedig ugye hajrában megtalálták akkor valahogy a győztes gólt. Az Elefántcsontpartiak 2014 után tértek vissza a VB-re, és rögtön fontos 3 ponttal nyitottak. Egyébként még egy érdekesség akkor, de ezzel, hogy Németország 7 gólt lőtt, ugye mint annó Brazíliában, braziloknak, ezt csak így zárójelben tesszük hozzá, és ezzel megelőzték egyébként a brazilokat a góllövő listán, az örök góllövő listán, úgyhogy 1 góllal előttük vannak. Úgyhogy ez is egy ilyen kis érdekesség. Na még talán gyorsan akkor az F csoportról, az is egyébként egy érdekes csoport, ugye a Hollandia-Japán mérkőzés volt, hát talán az első forduló, hogy az eddigi meccsekből talán az egyik legjobb, akár így is lehetne mondani. Ugye a hollandok 2-szer is vezettek, japánok 2-szer is visszajöttek, és ugye gyors átmenetek, rengeteg futás, nagyon intenzív volt az a mérkőzés egész végig, és azért mondhatjuk úgy, hogy ilyen igazságos döntetlen lett azért a vége. Na, amúgy sokan ugye Hollandiát tartották és tartják a csoport favoritnak, de Japán akkor úgy megmutatta, hogy azért nagy tornán azért bárkire veszélyesek tudnak lenni. Na és utána a másik mérkőzés az egy kicsit meglepetés volt, nem azért, mert ugye a svédek győztek, hanem inkább talán az eredmény, vagyis hát a különbség, mert ugye 5-1 lett a mérkőzés végeredménye, és hát a svédek támadásban nagyon élesek voltak, ott gyökeresék nagyon mentek, és nagyon szép pontokat is kaptak utána gyökeresség, és hát még akkor talán az érdekesség, nem emlékszem, hogyha volt-e már ilyen, mert meccs után Tunézia szövetsége rögtön edzőt váltott, vagyis...
0: Ez az első ilyen.
1: Ez az első.
2: Tornál. Tehát... Igen. Ez talán kicsit így meglepő volt. Maga az eredmény is egy kicsit, de hogy utána egy torna közben elbocsátod az edzőt, hát ilyenre azért nem nagyon van példa.
1: Kebayer korábbi szövetségi kapitány vette át ugye a csapatot, most ő vezeti a kispadon. Így döntött a tunéziai szövetség, uraim. Ez is a futball. Ajtót nyitnak, ajtót zárnak.
2: Lehet, hogy majd ez adja meg azt a pluszt nekik, ami kell például a továbbjutáshoz. Lehetséges.
1: Hol tartunk? Csoport? G? Vagy melyik csoport jön most?
2: Most voltunk az F csoportnál.
1: Én jövök?
2: Úgyhogy akkor jöhet a
1: G. Hát néztem, Új-Zéland, Irán, Belgium, Egyiptom, uraim. Visszatérek, hogy melyik volt a jó meccs. Én nem szeretnék részletekbe belemenni. Én hallgattam az összefoglalókat, néztem a meccset, nyilatkozatokat. Például az új-zélandi válogatott szövetségi kapitány, ugye Darren Beasley megdicsérte játékosait az Irán elleni 2-2-es döntetlen után. Miért? Dicsérte a küzdőszellemüket, annak ellenére, hogy közel kerültek első világbajnoki győzelmükhöz, közel voltak, de arra világított rá, hogy a szükséges képességeket megmutatták a különböző akadályok leküzdéséhez. Erre lehet építeni, én azt mondom. Irán válogatott játékosa, Taremi pedig egy másik dologra világított rá, ugyanis a vegyes zónában, mix zónában arról beszélt, hogy milyen nehézségeik akadnak a válogatott csapatoknak. Tehát ők például csapatukkal ugye hétfő este Tijuanából Mexikóba utaztak, repültek, mielőtt visszatértek volna Los Angelesbe az Új-Zéland elleni mérkőzésre, és nagyon sok problémájuk akadt, nem csak most, hanem az elmúlt hónapokban. Rávilágított ugye a háborús eseményekre is, és azt mondta, hogy a focisták csak békét, örömöt akarnak. És kérdést is oda szögezett a FIFA-nak, ugye, hogy nem ezek a FIFA szlogenjei? Gianni Infantino állítólag meglátogatta a játékosokat az öltözőbe, és beszélgettek ezekről a problémákról. Nos, az Új-Zéland Irán döntetlen ugye azt jelenti, hogy a csoport mind a 4 csapata 1 ponttal rendelkezik, miután ugye Belgium tegnap este rendkívül élvezetes, ezt külön kihangsúlyozom, számomra legalábbis.
2: Jó meccs volt.
1: Nagyon jó Irán volt, helyzetekkel, és amiről beszélgettünk, ugye, hogy a kapusokat meg kell említeni, tehát kapus bravúrokkal, gazdag mérkőzés, 1-1-es döntetlen Egyiptommal. Én tényleg élveztem. Néztétek ezt a meccset?
0: Igen, igen.
2: Hogynem.
1: Szerintem nekem eddig talán ezt tetszett legjobban. A játékra, a minőségre, a küzdőszellemre, a nagyszívre, a helyzetekre, és ahogy említettem, a kapus bravúrokra való tekintettel. Aztán itt van ugye a H-csoport. Nos,
2: hát igen.
1: Uruguay, Szaúd-Arábia, Spanyolország és Zöldfoki szigetek ideje, illetve Zöldfoki köztársasággal. Említettük ugye Spanyolországot, nem kell mondani, milyen címeket, illetve bravúrokat szereztek korábbi VB-ken, nagy versenyeken, és normális, hogy ők voltak a favoritok, viszont már a rajtnál meggyűlt a bajuk az újonccal. Ugye Zöldfoki köztársaság újoncként szerepel a VB-n.
2: Főleg a kapusukkal.
1: Igen. És érdekes volt számomra az, hogy az afrikai csapat mennyire szívós, mennyire masszívan, tehát durvaság nélkül tudta tartani a védelmi sorfalát. És lényegében így született meg a VB első gól nélküli döntetlenje, ugye, ezen a meccsen, hogyha nem tévedek. És az is dicséretet érdemel a Zöldfoki szigetek válogatottjának teljesítményére való tekintettel, hogy első pontjukat tehát megszerezték a világbajnokságon. Érdekes volt itt például De La Fuente ugye a 71. percig várt a cserékkel. Akkor hozta be Lamine Yamalt. Sokan mondták ugye, hogy a sérüléséből lábadozott, és hogy a rajtra éppen hogy felépült, illetve felépülő félben van, szerintem felépült, de mindegy, őt tartják a VB legértékesebb játékosának. Ekkor meg is élénkült a meccs, de ő csak előkészítette ezeket a helyzeteket, hogyha nézzük, ugye először Merino, aztán utána nem tudom, hogy kinek készítette elő a labdát, de a kapus, amit véghez vitt ezen a mérkőzésen, az számomra bravúr. Hát
2: egyébként nála
1: hiába fokozták ezt a nyomást a spanyolok. Tehát
2: nála ugye az az érdekes a kapusnak, hogy 25 évesen írta le első profi szerződését, tehát mondhatjuk azt, hogy későn kezdett, és az is még érdekes, hogy 43 ezer követője volt neki, előtte,
1: 50.
2: Vagy 50 körül
1: most
2: volt, és itt néhány órán belül másfél millió.
0: Most néztem, pont műsor előtt 5,9 millió van.
1: Most már ott van, de hát a mérkőzés után azonnal így pörögtek, és nézze, másfél millió ott állt meg. Oké, persze, hogy na. Érdekes az is, hogy például a Zöldfoki köztársaság csapata, ugye a Portugáliga közepes csapataira épül. Uh-huh. Tehát ezek a játékosok ott. Oké, említettük a nagy hőst, a 40 éves José Évora Díaz Vozinhá kapust, aki én is elérzékenyültem, amikor ő például sírva fakadt, miután ugye a játékvezető lefújta a mérkőzést. Ő lett a legidősebb játékos, úgy hiszem, aki bemutatkozott a világbajnokságon. Úgyhogy volt a családban ugye haláleset is, nem tudta például elintézni édesanyjának a vízumot, hogy a helyszíne. Mindez valahogy közrejátszott is.
2: És akkor a végén kijött.
1: Így ilyen ajándékot küldeni a családnak és a köztársaságnak, a futball szeretőknek, hát mi kell ehhez? Semmi. Nem tudom, Spanyolország véleményem szerint hasonlóan, mint a kézilabdába, ugye? Balról jobbra adogatunk, ritmusváltás nélkül kicsit tologatjuk.
2: Egyébként, ha már 40
1: nem
2: éves.
1: Nem tudom, hogyha erre kell építeni.
0: Lényegében
1: most.
0: Igen, a felállított védelem ellen nagyon nehezen játszik a spanyol válogatott, hiszen nincs meg az az ötlet, illetve pont ezért lehet egy Joker, egy Lamine Yamal, akinek vannak olyan megmozdulásai, ami el tudja dönteni a meccseket, de viszont a tegnapi mérkőzésen ez se jött.
1: Na, egy jó tömörülő ugye, csapat lényegében megerül, nagy megerőltetés nélkül tudja tartani ezt a számára kedvező, úgymond gól nélküli állást, és ezt ők megmutatták Spanyolország ellen.
2: Egyébként ugye a taktika sokat játszik itt, és hát ugye csapatok azért nagyjából tudják, hogy ki ellen játszanak, hogyan, ugye itt vannak már elemzések, adatok, és hát tudják, hogy mi az a stílus, amivel sikert érhetnek el, és valamikor bejön, most például bejött. Kellett hozzá kis egyéni kiemelkedő teljesítmény is, de meglett.
1: Uruguay szövetségi kapitánya viszont kijelentette a Szaúd-Arábiával játszott egy-egyes döntetlen után, hogy válogatottjának ezt a mérkőzést meg kellett volna nyerni. Valverde is egyetértett a szövetségi kapitánnyal, azt mondta, hogy csapata lényegében kihagyta a győzelmet Szaúd-Arábia ellen. Elrontották az első fél időt, nem úgy játszottak, ahogyan ugye ez szokás tőlük, nem azt a játékképet mutatták, ahogy edzettek, nem erre törekedtek, elkapkodták a dolgokat, nagy volt az akarat, már az első percben ugye nyerni akartak, aztán Valverde szerint néha ugye türelmesnek kell lennie, és építeni a saját játékot. A második fél időben úgy javultak, de ugye amikor Szaúd-Arábia, úgy hiszem, hogy a 41. percben Al-Amri góljával megszerezte a vezetést, csak egyenlíteni tudtak, mégpedig a 80. percben. A Szaúd-Arábia edző pedig azt mondta, hogy véleménye szerint az Uruguay elleni mérkőzésen szerzett egy pont pozitív eredmény, mivel hogy Uruguay ugye nagyon energikus csapat és tapasztalt játékosokkal lépnek fel, sok játékosuk van a kispadon, tehát ez is mutat egy erősségre, és amikor egy ilyen ellenfél ellen játszol, egy pont megszerzése mindenképpen pozitív dolog, mondta a mérkőzés után Donis, aki két hónappal ezelőtt vette át ugye a szaúdi válogatott vezetését, és azt is kijelentette, hogy még ott tart, nem ismeri még teljes egészében a csapatot, ez a feladat még vár rá, szeretné versenyképes csapatot építeni, és mindenképpen logikus, hogy ugye ehhez időre van szükségük, de mindenképpen ez az eredmény előnyt jelent számukra, mondotta Donis. Úgyhogy ennyit a két csoportról. Ugye ma folytatódnak a küzdelmek az I csoportban, Franciaország, Szenegál. Na, itt vagyunk, a favorit Franciaország. Megnézzük, hogy mit produkálnak Szenegál ellen. 21 órától tudjuk követni ezt a mérkőzést. Éjfélben pedig Irak, Norvégia. Ugye?
2: Így van, Irak-Norvégia lesz éjfélkor, aztán ugye a másik döntős, Katárból az is csatlakozik majd az éjszaka folyamán, Argentina-Algéria mérkőzés éjjel 3 órakor, aztán hajnali 6-kor pedig a szomszédok, tehát az osztrák válogatott is nekivág, Jordán lesz ugye az ellenfelük. Úgyhogy várnak ránk érdekes mérkőzések a következő napokban is.
1: Itt még megemlíteném, hogy ugye szomszédokat említetted, szerdán kezdi meg a pontszerzést, ugye Horvátország.
2: Hát, igen, nem is akár milyen meccsen, nem is akár kivel.
1: Angliával az L csoportban. Tegnap átkapcsoltam a horvát televízió, közszolgálati televíziónak van egy Americano című műsora, ott követtem, érdekes vendégekkel, az egyik köztük volt Krunoslav Jurčić is, ugye, és egy rövid elemzés, illetve beharangozó is volt, és a horvát kezdő 11-ről is szó esett. Nos, itt jön egy érdekesség. Ugyanis közelálló körökből értesültek, hogy 3 védekező játékossal lép fel Horvátország. Jurčić korábban kifejtette már, hogy így nem szabadna játszaniuk, de azt is elmondta, hogy idézem, kik vagyunk mi, hogy ebben döntsünk. Vannak emberek, akik napi kapcsolatban állnak a játékosokkal, és döntéseiket tiszteletben kell tartani, jegyezte meg. Amit még kiemelt, az az, hogy a horvát válogatottnak mit nem szabad, vagy hogyan nem szabad versenyezni az angolokkal szemben. Tehát nem szabad lényegében követni az intenzitásukat, mondotta. Csökkenteni kell ezt a saját szintjükre, és ezt három védekező játékossal, megemlítette, el lehet érni. Az ötlet szerinte az, hogy négy középpályással, labdabirtoklással vezesse be Dálics mester az irányítást, és akkor ez alapján megnőhetnek a lehetőségeik. Nos, az angol-horvát előtt lesz még ugye, ahol mondtad, Argentina-Alzsír, hajnali 3-kor, Ausztria-Jordánia, reggel 6-kor a J-csoportban, aztán holnap 19 órakor a K jelű 4-esben Portugália-Kongó.
2: Jó, és egyébként lassan majd kifutunk az időből, csak itt Portugália kapcsán is, meg ugye a Zöldfoki szigeteknél is látjuk, de Horvátországot is említettük, vagy pedig említettük ugye Manuel Neuert is, ezek ugye például Cristiano Ronaldo, vagy ez, tehát mind 40 fölött vannak már ezek a játékosok, ami szintén ritkának számít, és főleg így, hogy most sokkal intenzívebb azért a foci is, tehát azért minden világbajnokságon azért, mintha egy fokkal gyorsabb lenne. És hogy mégis, tehát hogy Luka Modric is azért meglátjuk majd, hogy akkor hogy bírják a tempót, ha bár van ugye hidratálási szünet is, most nevezzük hivatalosan a reklámokat.
1: Én, amit még kiemelném, lehet, hogy Dávid előtt elvettem a szót, az az, hogy a látottak alapján, az eddig látottak alapján, hogy az idei labdarúgó világbajnokságon a futballvilág sok új játékost kapott, akik szintet léptek, és mondom, hogy a világ futball jövőjének jelentős szereplői lesznek. Voltak meglepetések, ahogy beszélgettünk, lesznek, és egyes válogatott csapatok, ugye elmondtuk, hogy nagy fizikai erőt mutattak, Marokkó megmutatta Brazília ellen, hogy a futballban az eredményesség mellett a fejlődés is fontos, és említettük a kapus bravúrokat. Pénteken várjuk a hallgatókat legközelebb a VB arénával, Németh Imre és Hermann István edzők társaságában. Mára pedig megköszönjük a figyelmüket. Horváth Dávid, Kovács Sándor, valamint Göncz Edit a stúdióban, a rendezőszobában pedig a Király Tomi, Vucsák Számo, a hangtechnikus duó. Viszont halásra pénteken, június 19-én.

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

Alig 5 perc és 7 óra lesz, úgyhogy búcsúzni kényszerülünk. Köszönjük, hogy velünk rádióztak, tegyék ezt legközelebb is, hiszen a nap 24 órájában várja önöket az MMR, a vezetett műsorrész viszont most véget ér. Búcsúzunk. Király Boglárka válogatta a zenéket, Farics Doris szerkesztette a híreket, a hangtechnikus Lebár Teodor nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tíme. Szép estét és jó pihenést kívánunk mindnyájuknak, rádiózzanak velünk most a folytatásban is, meg legközelebb is.

0: a Budapesti Magyar Rádióval.
1: Móricz Zsigmond, Galamb, Réce meg a lúd. Az volt egyszer bajos élet, hogy a vizek kiszáradtak. A folyóból, mint kötél lett, patakokból csepű madzag, fától fáig, hegytől hegyig, kifeszíték egytől egyig. S mint szárító kötelekre, teregették föl ezekre a tengerek lepedőit. Tavak, tócsák kiskendőit, így szárítják, így bizony, a sok vizet a napon. Na mit tegyen szegény galamb? Hát még a lúd meg a réce összefognak, ők nem fognak szomja halni csak azért se. Elmennek ők világ végre, míg inni nem kapnak végre. Réce, liba, kéz a kézben, billeg, ballag az útfélem. Búgó galamb föntről kutat, tavat, folyót, forrást kutat. Mennek, mennek világ végre, hát a galamb így szól végre. Nem hal szombjanak jámbor, hogyha víz nincs, van bor, van bor. Na megörül a kacsa. Csak a csapra, csak a csapra. A liba is rávíjjunk, ígyunk, ígyunk. Spúton talált hordóbort, csapolták, míg benne volt. Addig örülgettenek, végre be is csíptenek. Jó kedvüknek nincs határa, ezért van az, hogy ha már ma jó kedvüknek jöttét látják, amit akkor, azt kiáltják.
0: Itt a vége, most jövőn le.
2: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: A hét magyar nótája.
4: Megárad a patak, elmosta a partot.

lánynak én leszek a párja, kinek mi gondja van rája, hogy járjon a világ szája. A legszebb kislánynak én

csak arra vigyáztam, hogy senki meg ne lásson. Betapartam, hogy ne ázzom, megöleltem, hogy ne fázzom.

megbecsülöm, édesapám.

mesére, ki emlékszik már? Ki tud róla már? Összetört a szívünk,

nem maradt más emléknek sem, csak egy hervat rózsa, az mesél.

Csak egy hervadt

igyon meg egy jó kupa bort minden nap egy hétig. Húzassa el a cigánnyal százszor azt a végig. Jegenye fát, jegenye.

jegenyefák nem nőnek az égig. Elhúzatom a cigánya százszor azt a régi jegenyefák.

fejle, akinek a lelke beteg, gyönge, szíve vérzik. Hajtson be négy-öt licsit minden nap egy hétig, húzassa el a cigányal százszor azt a régit, vagy jegenye fák nem bőnek az égig. Húzassa el a cigányal százszor azt a régit, vagy jegenye fák nem nőnek az égig. Hely mindig mondtam, veszedelmes a jágy, mert

Gombhát sem baj, ha leszakad, leszakad, lesz más. Amelyik ott marad, rózsám. Ha tudnád, amit én kibabája vagyok, én vagyok, én gombhát sem baj, ha leszakad.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a Terepjáró hallgatóit! A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet keretében működő Muravidéki Mobilitási Központ meghirdette az Érkezzél fenntarthatóan a könyvtárba és jutalom jár érte regionális kampányt. A kezdeményezés a tavalyi kísérleti projektből egy szélesebb körű regionális akcióvá fejlődött, amely idén 4 könyvtárat köt össze régiónkban. A Muraszombati könyvtárban a szervezők bemutatták a projekt célját, lefolyását, a könyvtárhasználók részvételét, a regionális záró eseményt, valamint a kampány várható hatásait a fenntartható mobilitás előmozdítására. Szabó Márk riportja.
2: Trajnostno knjižnico po nagrado. Naš cilj je da ljudje svakodnevna upravila upravljajo trajnostno.
3: Fenntarthatóan a könyvtárba ajándékért. Célunk e kampányal az, hogy az emberek minél kevesebbet használják autójukat. Tavaly a Ljutomeri könyvtárral indítottuk ezt a kezdeményezést, és mivel sikeres volt, ezért idén kiterjesztjük mind a 4 régiónkban lévő könyvtárunkra. Az akció keretében minden könyvtári látogatás során matricákat kaphat az a felhasználó, aki fenntarthatóan jön a könyvtárba. 5 matrica megszerzése után sorsoláson vehet részt a látogató, és értékes ajándékokat nyerhet. A fődíj egy elektromos kerékpár lesz, amit mi biztosítunk, de további ajándékokat is kiosztanak a könyvtárak. November 14-én lesz a záró rendezvénye a Lendvai könyvtárban, az akció pedig október 30-áig tart.
4: Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója így mutatta be az akciót. Majd a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár igazgatója Claudia Sekskafár folytatta.
5: Knjižnice nismo le izposojevališče knjig, ampak tudi pomembni promotorji vrednot lokalni skupnosti.
1: Könyvtárainkban nem csak könyveket lehet kölcsönözni, hanem a helyi közösségeink értékeit is népszerűsítjük. Támogatjuk Muraszombat község fenntartható városi közlekedési stratégiáját. Azon vagyunk, hogy csökkentsük a közlekedés általi negatív hatásokat, és felhívjuk a figyelmet a zöld mobilitásra. Ugyanis feladatunk a szemléletformálás és figyelemfelkeltés, így aktívan hozzájárulhatunk a fenti célokhoz. Szeretnénk, hogy az akció által többen látogassanak meg minket, és új felhasználókat nyerjünk.
4: A Ljutomeri könyvtárban volt tavaly először ilyen akció régiónkban. Vesználai Száni igazgatót hallják.
1: A tavalyi teszt tapasztalatainkból mondhatom, hogy tetszett a látogatóknak az akció, úgy a gyerekeknek, mint a felnőtteknek. Idén komolyabb díjak vannak már, hisz tavaly az akció ezen része nem volt még annyira erős. Jó ötlet, hogy a díjátadón ott kell, hogy legyen a nyertes, különben rossz szájíz maradna az akció után.
4: Ljutomerben tehát csak folytatják a tavalyi gyakorlatot, míg Gornyaradgon a könyvtárának igazgatója Andrea Vucsák Hribár örömét fejezte ki, hogy idén már ők is részesei a kezdeményezésnek, és bemutatta további hagyományos fenntartható tartalmaikat is. Dr. Zágorec Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója pedig ezt mondta.
6: Mobilisabban, autók nélkül, esetleg kerékpárral jönnek az olvasók a könyvtárunkba, ezzel a zöld természetet és a környezetünket is védik, ez a kiinduló pont. Ugyanakkor a könyvtárba belépve olvasnak. Mi örülünk minden ilyen olvasónak, aki gyalog jön hozzánk. A fenntarthatóság világ téma, Szingapurban is voltam 3 évvel egy konferencián, az egész világ küzd azért, hogy megállítjuk a káros gázokat, a környezetszennyezést, és hogyan ezt a kulturális központokba, illetve a könyvtárokba. Megköszönöm Magdics úrnak és Berki Robertnek is a Turisztikai Fejlesztési Központból, akik felkértek erre, hogy vegyünk részt az akcióban. Reméljük, hogy belépnek hozzánk, reméljük, hogy részt vesznek az akcióba, felvilágosulnak, hogy néha gyalog is el lehet jönni, részt lehet venni, például a könyvtári szolgáltatásokba.
4: A záró rendezvény Lendván lesz, ahova várják az összes résztvevőt és nyertest az egész régióból.
1: A jövődet nem tudod megjósolni, de megalkothatod, mottóval köszönt el az egyes számú Lendvai K.I. 2025-2026-os tanév 9. osztályos generációja tegnap délután. A részleteket Botka Ágnestől hallják.
7: Az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskolában az elköszönő három osztály igyekezett tréfás jelenetekkel tarkítani a hagyományos táncos keretet. Az osztály életéről készült videókat felváltották a vidám jelenetek, amelyekből az önirónia sem hiányzott. Minden nemzedék valami újjal gazdagítja az iskolát, így az idei elköszönő is. Foglalta össze Vida Törnár Judit, iskolaigazgató.
8: Volt egy idő, amikor egy kicsit komolyabbak voltak tényleg az ünnepélyek, ezek az záróünnepélyek, de a világ változik, így változnak vele a gyerekek is, és én nagyon örülök neki, hogy a saját kreativitásukat így megmutatják, mert azért van benne itt tanári irányítás is egy kicsit, de azért rengeteg olyan dolog, ami nekik tetszik. A mai éven egy három osztályos 9. generációt kísértünk el, akikre elmondhatjuk azt, hogy főleg a sportban voltak nagyon-nagyon eredményesek. Természetesen azért próbálkoztak más helyeken is elérni eredményeket, és azt gondolom, hogy mindenképpen jól képviselték az iskolát, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, és én azt kívánom nekik, hogy legyen a következő években sok sikerük, legyenek becsületesek, kreatívak, és ne felejtsék el, hogy honnan indultak.
9: Lana Máricsot kérdezem, akit már egy kicsit korábbról ismerek a filmforgatásról, de úgy látszik, ez a generáció nagyon-nagyon ügyes, és gratulálok ehhez az összeállításhoz is, amit bemutattatok, ma nagyon tetszett. Hogyan készült el?
10: Hát nagyon köszönöm. A ballagás igazából március óta már folyton nézzük a táncokat és tanulunk minden pénteken. 1 óra 15 percet átnézegettük a táncokat. Hát voltak napok, amikor senkinek sem ment, de voltak napok, amikor mindenkinek ment a tánc.
9: Ez a kis vicces összeállítás a sikereitekről, ez nekem nagyon tetszett.
10: Köszönjük! Igazából ezt az utolsó 2 hétben találtuk ki. Nem volt sok időnk, de jól megcsináltuk szerintem.
9: Tetszett a többieknek is a programja?
10: Igen, mindenkinek nagyon tetszett. Szerintem mindenkinek nagyon hiányozni fog a suli és a barátaik.
9: Hol folytatjátok te konkrétan?
10: Hát vannak emberek, akik Mariborba mennek, mondjuk én. Vannak emberek, akik Jutomerben, Muraszombatlendben, mindenhová vegyünk.
9: Igen. De a barátság megmarad.
10: Igen, az biztos.
9: Gratulálok Izabella Sziáricsnak, akit sokszor láttunk különböző díjkiosztókon, a zeneiskola föllépésein, és most itt van 9-esként táncolt, nagyon csinos volt ő is, mint a többi. Milyen érzések azok, amelyekről most beszélhetsz nekem?
11: Egyből nagyon jó érzés, de nagyon szomorú is, mert ez a 9 év azért sok volt, és sok emlék, szép, meg sok jó barát, meg minden.
9: Nagyon szépen táncoltatok, nagyon tetszett az összeállításotok.
11: Köszönöm. Minden pénteken voltak gyakorlásunk, táncolásra meg ez. Sokat gyakoroltunk.
9: Nagyon szép volt ez a tanároknak ez az utolsó üzenetei, amit a három osztályfőnök fogalmazott meg. Viccesen ez különösen tetszett, és úgy érzem, hogy ez az iskola teljesen megfiatalodott.
12: Örülünk, hogy tetszett a program. Az osztályfőnökök úgy gondoltuk, hogy az utolsó pontnál mi is teszünk hozzá valamit. Egy néhány gondolatot, tudást, tapasztalatot, könnyebb legyen nekik.
9: Ezeket pedig úgy fogalmazták meg, hogy olykor épp az ellenkezőjét mondták annak, amit szeretnének vagy kívánnak nekik.
12: Nem fekete-fehér az élet. Az élet igaz egy szivárvány, és a gyerekeknek ezt érezni kell, hogy így kell élni.
1: A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség e héten országos megelőző kampányt hajt végre a rendőrséggel együttműködve, melynek célja az alkohol, kábítószer és pszichoaktív szerek hatás alatt történő vezetés megelőzése, valamint az ilyen viselkedés következményeinek tudatosítása. Az unió szinteni zajló kampány során a rendőrség fokozza a sofőrök pszichofizikai állapotának ellenőrzését, különösen június 19-én pénteken, amikor egy nemzetközileg összehangolt ellenőrzési maratonra kerül sor. Az ügynökség a zéró toleranciát szorgalmazza az alkohol és a kábítószerek forgalomban való fogyasztása ellen, és felszólítja a közlekedőket, hogy felelősségteljesen viselkedjenek a nyári összejövetelek, fesztiválok és ünnepek alatt. Szabó Márk, Deán Kelenc rendőrt kérdezi.
13: Pred nami so poletni dnevi, čas dopustov, festivalov, koncertov, veselic.
1: Nyári napok várnak ránk, a vakáció, fesztiválok, koncertek, ünnepségek és társasági élet időszaka. Azt szeretnénk, hogy ez az időszak tele lenne szép emlékekkel, nem pedig tragikus hírekkel a szlovén utakról. Már kis mennyiségű alkohol is befolyásolja a reakcióidőt, az ítélőképességet és a biztonságos vezetési képességet. Egyetlen meggondolatlan döntés következményei egész életünkben elkísérhetnek minket, és több generációra is végzetesen nyomot hagyhatnak. Minden egyes haláleset az utakon, az áldozaton kívül legalább 100 ember életét veszélyezteti. Rokonokat, barátokat, kollégákat. Előzzük meg az értelmetlen tragédiákat. Ha olyan buliba vagy rendezvényre megy, ahol alkoholt fogyasztana, viselkedjen felelősségteljesen. Előre tervezze meg a biztonságos hazautazást. Hívjon taxit, használja a tömegközlekedést, vagy jelöljön ki egy józan sofőrt. Mindannyian hozzájárulhatunk a biztonságosabb utakhoz. Védjük meg az életeket, vezessünk józanul, felelősségteljesen és drogok nélkül.
13: Vsak od nas lahko prispeva k bolj varnim cestam, zato varujmo življenja, vozimo trezni, odgovorno in brez drog.
4: Sürgeti Sasa Jeusnika Fol az AVP.
13: Trezni, odgovorno in brez drog.
4: Sürgeti Sasa Jeusnika Fol az AVP ügynökség igazgatója. Kerenc Deán

0: a kábítószer fogyasztást a vezetés közben. Olyan, hogy minálunk a rendőrségen is látjuk, hogy utolsó időben mostan nagyon sok ilyen ellenőrzések voltak, ahol a vezetők, vagy a sofőrök ittasak voltak. Nem volt az a megengedett, hanem megengedetten fölül volt. És azért vannak minden éven ilyen akciók, ezen az éven is lesz, egész héten folyik ez az akció. Így is úgyis már mink ellenőrizzük a forgalmat, szóval nagy súlyt teszünk erre a alkohol fogyasztásra, kábítószer fogyasztásra, de ebben az időpontban még nagyobb súlyt fektettünk ebbe, hogy ellenőrizzük az egész közlekedők, az nem csak az autósok, éppen mondjuk a kerékpárosok, mopedisták, motorosok, szkirosok, mindenkit, akik valamilyen eszközzel közlekednek, szóval ellenőrizzük őket.
1: De hát ilyenkor a legjobb, hogyha már mégis ilyen szereket kell fogyasztani, hogy kerüljük el, hogy saját magunk vezetünk, vagy hogyha olyan valaki mellé ülünk be, akin látjuk, hogy nincs megfelelő állapotban, akkor szálljunk ki az autóból.
0: Igen, sajnos abban az időkben, mikor többen voltunk, ellenőriztük a forgalmat, észrevettük, hogy a népek megbeszélték maguk közt, mondjuk kivált a fiatalabbak. Egyik héten egyik vezetett, és akkor hát alkohol nem fogyasztott, másik héten másik, de mondom ezt most utolsó időben, még látjuk, hogy nincs meg az a érzés, hogy mostant ellenőrzés fog történni, többször, mint valamikor volt. És azért az alkoholfogyasztás jobban észre lehet venni, vagyis több, mint valamikor ezelőtt egy jó pár éve volt, amikor többen voltunk a terepen. Igen, sajnos kábítószerfogyasztás ugyanúgy, több baleset van, amelyeket ezek a személyek, akik valamit fogyasztanak, most okozzák ezeket a baleseteket.
2: Ne feledjük, hogy a kezdő és profi sofőrökre pedig a zéró tolerancia elve vonatkozik. 0-0-ás állapotban vezethetnek csak is. És végül még egy mondat az elmúlt napokban bevezetett, már a határátkeléseket érintő újdonságról.
1: Ez a határ ellenőrzés, ami az utóbbi években már 2023 óta aktuális volt, ebben a formában megváltozik.
0: Igen, amit a direkt csak a valamikor határátkelőket érinti, ott többet most ellenőrzés nincs. Se a magyarországi oldalon, se a horvátország oldalon. Ahogy tudom, a osztrákok azok még csinálják az ellenőrzést, de azok sem így, mint eddig szokták, hogy most kint volt pontosan a határon az ellenőrzés. Miink is fogjuk csinálni az ellenőrzést, de nem ilyen módon, mint eddig, hanem más módokon lesznek ezek az ellenőrzések. Ez azt jelenti, hogy mikor beutaznak az országba, akkor nem lesz várakozás, mint mondjuk lent pincén szokott lenni, hanem normálisan beutaznak, és akkor több különböző fajta ellenőrzéseket lehet, hogy csinálunk, még fogunk is csinálni, de mondom, az nem fogja azt jelenteni, hogy most itt félórás, egyórás várások lennek a határon.
3: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Szabó Márk és Botka Ágnes összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. A Muravidék hullámhosszán. MMR.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: A nyár, a nyaralás, a lengeöltözködés, a gyakori szabadtéri tevékenységek, ki ne vágyna ezekre? Bármennyire is sóvárgunk utánuk, és bármennyire szeretjük bőrünket a napsugarainak kitenni, az óvatosság elengedhetetlen. Bár az UV-sugárzás hozzájárul a D-vitamin termelődéshez, a bőr rétegeit is károsíthatja. Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! Dr. Vas Vilmos Lendvai családorvos ma a bőrről és a bőrrákról mond el fontos tudnivalókat. Június 1-jével megkezdődött a meteorológiai nyár. Az elmúlt napokban már megtapasztaltuk az első kánikulát. A nyárnak az egyik jellemzője az is, hogy sokkal kevesebb ruházat kerül ránk, és sokkal szívesebben tesszük ki testünk legnagyobb orgánumát, a napsütésnek, tehát a bőrt. Dr. Vas Vilmos családorvossal ma a bőrről, ez alatt pedig még a bőrrákról beszélgetünk. Miért mondjuk azt, hogy a legfontosabb és legnagyobb szervünk a bőr?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Tulajdonképpen, mint ahogy tetszett említeni, a bőrünk a szervezetünknek a legnagyobb szerve. Körülbelül 1,6-tól 1,8 négyzetmétert tesz ki. A bőrnek számos feladata van. Az első feladatkörébe tartozik ugye a szervezetünknek a védelme. Különböző sérülések, mechanikai hatások következtében a bőrünk véd ezeknek a hatások a kivédéséről, úgy, mint hogy esetleg valami sérülések, mert a bőr ugye rugalmas, és nem rögtön keletkeznek sérülések. Ezen felül szerepet játszik az ultraviola sugaraknak az elnyerésében. Szerepet játszik a szervezetnek a hőmérséklet szabályozásában, testhőmérséklet szabályozásában. A bőrünk savanyú vegyhatásának következtében véd bennünket különböző baktériumoknak, illetve a gombáknak a behatására. Szerepet játszik a szervezet só-víz háztartás egyensúlyban tartásában. Ezen kívül nem utolsó sorban ugye bizonyos vitaminok, mint a D-vitamin képzésében, amely az oszteoporózis, vagyis a csontritkulás megelőzésében nagy szerepet játszik.
0: A D-vitamin elnyeréséhez elegendő lenne napi 15 percet a napon tartózkodnunk, és ezért nagyon gyakran azt mondják, hogy ez télen nem valósulhat meg, viszont nyáron igen, és itt esünk át a ló túloldalára, túlzásba visszük, gyakran túlságosan kitesszük a napnak a bőrünket. Hát miért olyan veszélyes napozni?
1: Tudva levő az, hogy ugye a napsugárban az ultraviola sugarak szerepelnek, amelyeket a bőr elnyeli. Na most az ultraviola sugarak elnyelése kapcsán a bőrben lévő felszínes melanociták, ezek az festékes sejtek, azoknak a sejtmagjai DNS-ébe bejutva az ultraviola sugarak serkentik ezeket a sejteket a melanin vagy a festék termelésére. Ezáltal biztosítva a szervezetet egy bizonyos védőréteg kialakítására a bőrbe, hogy nem minden ultraviola sugár jusson be akár a mélyebb bőrterületekre is. Most maga a melanin ugye ez képezi a bőrünknek a színét. Na most vannak nagyon többféle bőrtípusok, megemlíteném mondjuk rá a nagyon fehér bőrű embereket, ahol ugye a melanin mennyisége az kevesebb, viszont egészen a sötét barna-barnás színárnyalati változásokig. Az ultraviola sugarak elnyelése alkalmával, amelyek esetleg bejuthatnak a bőr mélyebb rétegeibe is, ezek különösen az UVA sugarak, amelyek az ott lévő bőr, hámsejtek, sejtmagjában lévő DNS károsodása alkalmával, azoknak a mutációjával különböző rosszindulatú bőrdaganat keletkezésének adnak lehetőséget. Ugyanakkor a melanocitákban bejutott UVB sugarak is károsodást okozhatnak a melanocita sejtmag DNS struktúrájába, és ezek tulajdonképpen a forrásai az úgynevezett melanomáknak. A bőrrákok, mint ahogy említette, a legnagyobb százalékban jelentkeznek, de ezek a rákok a mai orvostudomány állása is a lehetőségek szerint szinte 100%-ban gyógyíthatók, abban az esetben, ha időben fedezik fel őket.
0: Dr. Vas Vilmos a folytatásban a bőrrák leggyakoribb típusairól tájékoztatja önöket.
1: A bőrrákok közül elsősorban megemlíteném az úgynevezett bazaliomákat, amelyek a hámsejtekből kiinduló rosszindulatú bőrdaganat, amely általában a fedetlen bőr a testterületekről indul ki, általában például óron, fülön, arcon, vállon vagy alkarokon szokott jelentkezni a bazalioma. Ez egy jellegzetes, típusos elváltozást okoz a bőrön, mégpedig jellemző rá, hogy a bőr felszíne fölé emelkedik, és éles határvonul az egészséges bőr és a rákos bőrterület között. Én megemlíteném, hogy nagyon lassan nő, nagyon lassan változik tulajdonképpen, és szinte sohasem okoz áttéteket. Ezeknek a bazaliomáknak a gyógyítása, hát elsősorban ugye minél hamarabb észrevesszük, akkor orvosnál kell jelentkezni, tehát ha ilyen valami elváltozást észlelünk a bőr típusos területén, akkor orvosnál jelentkezve bőrgyógyásznál sebészi eltávolítással, megfelelő védő őv eltávolítással is szinte 100%-ban meggyógyítható. Megjegyezném azt, hogy ez után is nagyon fontos ennek a területnek az ellenőrzése, és a test másik területnek az ellenőrzése is, hiszen ez kiújulhat, vagy esetleg másik test területeken is jelentkezhet. Említettem, szinte 100%-ban gyógyítható, és metasztázisokat, áttéteket nem szokott okozni. A másik rák terület az úgynevezett laphámsejtes bőrkarcinomák, amelyek már egy kicsit a bőr mélyebb rétegeibe is behatolnak, nagyon ritkán okozhatnak áttéteket a regionális nyirokcsomókba. Ezek a rák elváltozásokra jellemző, hogy úgy szintén kitüremkedik a bőr felszínére, egyenetlen neki a határai, és időnként esetleg ilyen fekélyesedés, vagy valami válladékozás is jelentkezik ezekből az elváltozásokból. Na most, ami a lényeges az, hogy ezek a rákos kis ugye nagyon lassan fejlődnek, és sokszor a betegek hajlamosak arra, hogy nem jelentkeznek időben orvosnál, hanem elhanyagolják az elváltozásnak az orvosi vizsgálatát, és ezáltal szinte nagyobb területekre is kiterjedhet. Mint ahogy említettem, ezek a bőr mélyebb struktúrájára is behatolnak, és vannak időnként, hogy már szinte a bőr alatt lévő kötőszövetekre is ráterjednek, a nyirokcsomókra ráterjednek, ilyen esetekben már a gyógyítás ez egy kicsit nehezebb. Itt is a gyógyítás szempontjából nagyon fontos, hogy minél előbb egy védő ő területtel eltávolítsuk megfelelő mélységbe ezeket a rosszindulatú elváltozásokat, esetleg időnként sugarazási terápiát is alkalmazunk a gyógyításnál.
0: A legfélelmetesebb bőrdaganat mindenképpen a melanoma. Nem mondhatjuk azt, hogy gyógyítható, vagy tévedek?
1: Igen. A melanomák körülbelül az összes bőrrákok csoportjában mindegy 2-3%-át teszik ki. A melanomák tulajdonképpen ezek a festékes anyajegyek. Szlovéniában körülbelül jelenleg egy 10 000 melanomás beteg él. Mondhatom azt, hogy a korai felfedezés, a lakosságnak a megfelelő felvilágosultsággal, a szűrővizsgálatok, a gyógykezelési lehetőségek, a gyors orvosi ellátáshoz való hozzájutás hatására a melanomáknak a felfedezéstől számítva az 5 éves túlélés az 92%. A Ljubljanai Onkológiai Institút adatai szerint mondom ezeket a százalékokat, mert hiszen a világ más területén, Európában körülbelül ez egy 75%. Itten dicséretet mondok. Az alapellátás és a szakellátás, a gyógyítás és a magas szintű szakmai tudásnak és a gyógyítási lehetőségeknek, amit a melanoma területén a Szlovénia elért.
0: Ez egy fontos információ azért is, mert egy ilyen dicséretet kellene mondani az embereknek is. Tehát olyan szempontból, hogy legyenek figyelmesek bőrükre, hiszen a bőr nem felejt. Tehát ha egyszer lejégtünk a napon, ezt a bőr megjegyezte, és legközelebb, amikor lejégünk, akkor csak hozzáadja az újabb bőrsérülést. Doktor úr, melyik jelekre kell okvetlen odafigyelni? Milyen gyakran kell ellenőriztetnünk, felvizsgáltatnunk a bőrünket? Mert hát ugye tudjuk, hogy mindenkinek van ilyen-olyan pontocskája, anyajegye, odafigyelünk rá, és nem is.
1: Igen, itten tulajdonképpen a rizikotényezők azok, amik szerepet játszanak. Mind ahogy tetszett említeni, a leégés. A leégés az ugye a napnak kitett, a napnak kitett szabad bőrterület vagy

Ezek az elváltozások nem közvetlen a napozás közben, hanem utána egy 3-6 órára szokott jelentkezni. Ilyen esetekben minden esetre hűteni kell a bőrünket, és megfelelő folyadékbevitel az nagyon fontos a szervezet számára, hiszen a napozás közben is nagyon mennyiségű folyadékot vesztünk. Na most abban az esetben, ha fiatalkorban legalább 3-szor ilyen napig is történik, az igenis nagy rizikotényezőt jelent a későbbi korban kialakult melanomáknak a keletkezésében. Ezért nagyon fontos az, hogy betartsuk a védő utasításokat. Ugye elsősorban az, hogy napozni ne menjünk a legnagyobb UV-koncentrációs időszakba, mégpedig 11-től 3 óráig, illetve 10 órától délután 5 óráig. Amennyiben, ha megyünk, akkor esetleg árnyékba menjünk, használjunk védőfelszerelést, úgy, mint ruhát, vagy sapkát, UV-szűrő napszemüveget, előtte fél órával legalább védőkrémekkel lekenjük a bőrt, hogy ezáltal biztosítsuk az UV-sugárkárosodás elleni védelmet. Ez mellett még megemlíteném, mint rizikó tényező a fehér bőrt, bőrszint, a szőke haj, a szeplőket, a kék szemek, ezek mind olyan tényezők, amelyek nagyobb érzékenységgel vannak az UV-sugárzás káros hatására. Az anyajegyek. Az anyajegyek az normál körülmények között ugye egy ilyen barnás árnyalatnak különböző színfokozatait tartalmazva, egy kimondott éles határral kisebb-nagyobb milliméter, vagy esetleg nagyobb elváltozások lehetnek, amelyek a bőr felszínével egyenlők, tehát nem kitörölkedők. Abban az esetben, hogyha valakinek 100 anyajegye van a test területén, minden esetre szűrővizsgálatokra kell eljárni minden évben, mert nagy rizikó tényezőt jelent az anyajegyekből kialakult melanomáknak a keletkezésére. Mire kell itten felfigyelni az anyajegyeknél? Elsősorban, ha megváltozik a nagysága, megváltozik az alakja, ha változik a szín árnyalatai, ha kitüremkedik például a test, vagyis a bőr felszínéről, esetleg netalán mondjuk rá fürdés, törölkezés kapcsán erősebb dörzsölésnél vérzik, vagy pedig valami váladékozás jön az anyajágyból, azonnal kell orvosnál jelentkezni, és bőrgyógyásznál, aki a dermatoszkóppal meg tudja állapítani, hiszen a melanomák kezelésének az eredményénél a legnagyobb százalékba a nagyság kiterjedés számít. Abban az esetben, ha melanomák 1 millimétertől nem nagyobbak, és nem terjednek mélyebben, 100% tudjuk gyógyítani. Viszont ha már 4 milliméternél nagyobbak az elváltozások, ilyen esetben már fennáll a lehetőség azra, hogy a bőr mélyebb struktúrájára átterjednek, illetve a környező nyirokcsomókra, illetve van sokszor, hogy már ilyenkor áttéteket okoz, például a tüdőben, májban, az agyban, illetve a csontvelőben. Úgyhogy felhívnám a figyelmet, hogy különösen azok, akik fehérbőrűek, akiknél több, mint 50 felett lévő, tehát, de az előbb 100-at említettem, de már 50 felett lévő anyajegy van a testén, szinte havonta ellenőrizzék önellenőrzést, vagy pedig a család valamelyik tagja ellenőrizze is, ha bármi változást, vagy netalán esetleg egy újabb anyajegyhöz hasonló, de nem egyenletes színű vagy alakú elváltozást észlelnek, jelentkeznek bőrgyógyásznál ellenőrzésre, mert a korai kiszűrés a legfontosabb és a leghatékonyabb a gyógyítás szempontjából. Megemlíteném, hogy még családi halmozódás is előfordulhat, mégpedig olyan családokban, akik

0: esetén már melanómát észlelték, ott a nagyobb a lehetőség a melanómának a jelenlétére vagy a keletkezésére, illetve olyan betegeknél, akik krónikus immunoszupresszív terápia alatt vannak, azoknál sokkal gyakrabban fordulhat elő a melanoma.
1: Kedves hallgatóink, Önök a rádiórendelőt és dr. Vas Vilmost hallották. A műsor készítésében közreműködött Torma Róbert hangtechnikus. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

a démonok otthon, a gondviselésnek mindenhol kéznyom. A hetedik érzék súgja halkan, esik a téglapon, most ne lépj oda, figyelj a hangra, belső hangra, ami a jövődet megsúghatja, döntsön a szíved, a legbelső éred, menj!

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, bukfencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt.

Urtikám, húzzá májém már, nem leszünk gyarmat, arra már húzzá májém már.